Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Kisküküllő, Maroskükülő vidék anyanyelvi képviselői mellett. Engedjék meg, hogy bemutassam a zenekart. Szász Csávásról érkeztek valóban. A másik oldalról kezdem, mert Molnár Pétert nagy szeretettel fogadta be a társaságát. Ő van a Bőgőnél, és a zenész dinasztiák nagyjai. Tehát Molnár Péter, Mezei Ferenc Csángáló bácsi, ugyebár. Brácsánál gyönyörű leánya, Mezei Tinkuca Toma asszonyom a másik brácsával. Mezei Bálint az ifjú. Prímás, tehát hegedülni fog. És Dumnyezu, azaz az Isten, Jámbor Ferenc a másik hegedűnél. Egy kis ízelítőt hallottak a tánczenéből, amit ők kiválóan muzsikálnak. Tökéletesen megállják a helyüket, mint koncertzenekar is. És hogy mégis miből táplálkozik ez az anyanyelv, ami a magyar népdal napján nagyon sokszor el kell hangozzon, az valójában a természetes emberi mozgás és ének. Tehát a következőkben egy olyan összeállítást fognak hallani és látni, amit hál' Istennek egy olyan adatközlő szintű táncos és családja, valamint kiváló táncpedagógus kollégák fognak fölmutatni, akik ezt valóban eltanulták, megtanulták, ugyanis Kis István magyarlapádi, tehát ez a bizonyos Hegymegetti és Enyed környéki rész szülötte. Kis István is felesége Erika, Demeter Erika, valamint Gyémánt Ádám is, ahogy az elhangzott kedves felesége Lívia, csodálatosan megtanulták a csávási magyar táncokat. Tehát egy Hegymegetti, azaz Enyed környéki és Kutasföldi magyar rend következik. Férfi táncokkal, annak lassú és gyors változatával, és csárdással természetesen. Fogadják őket szeretettel!

Demeter Erika, Kis István, Magyar Lapád, Gyémánt Ádám és Santos Lívia következnek. Pista bácsit pedig megkérem szeretettel, hogy bökjön meg, mikor ilyen süketséget csinálok. Jámbor István, Pista bácsi, Dunjezó Pista, ahogy a gyimesiek hívják őt, nem Ferenc. Sángáló Feri bácsi. Kedves barátaim, nekem különös öröm, hogy Csávási akkor együtt énekelhetek, együtt léphetek fel. Sok szép tizenesztendőt töltöttünk együtt az elmúlt időszakban, és nem elsősorban a színpadon. Ennek a, lehet mondani most már műfajnak, vagy ennek a zenevilágnak egyetlen egy nyitja van, a természetesség, ami a magyar népdali is. A következőkben próbálunk olyan természetes összeállítást előadni, mégpedig Balázs Telkéről, amiben az emberének szólal meg. Ők kiválóan kísérnek lakodalmak bárhol, bárkit, bármikor, de azért ezt jól tudjuk, és ők is tudják, hogy a magyar népdal, a dal önmagában való dolog. Az ember befelé énekel, és amikor kifelé énekel, akkor esetleg örömöt szerez azoknak, akiknek nincs meg éppen az a hangi képessége. Következőkben Balázs Telke, ez Medgyes fölötti falu, jó részt románok lakják. Most már. Az a 10-12% magyar csökkenő félben van, és akiktől én tanultam ezeket az énekeket, kiváló énekesmesterek. Fogarasi Pista bácsi, Fogarasi Katica, sajnos az elmúlt néhány évben haltak meg. Az utolsó pillanatok után vagyunk, ezért én örömmel hívom föl mindenki figyelmét, hogy amennyire csak tud, próbálja meg a környezetében a még régi táplálékból zenélő embereket megkeresni, megtalálni. Magyar népdalok következnek a hangszeres kíséretben Balázs Telkéről.

Köszönjük szépen, Szász Csalasi zenekar, Balázs Felki muzsikával. Köszönöm. Kedves barátaim, a következőkben ennek a Maroskükülő vidéknek a vegyes nemzetiségéből való másik etalon gyönyörűséget fogják felmutatni a zenészek. Románság lakja ezt nagyon régóta, Lázár István tessék olvasni, aki gyönyörűségesen leírja, hogy hogyan is románosodott el a 19. században magyar nemesség által ez a vidék, ez az Alsó-Fehér vármegye és Kis-Küküllő vármegye, és akkor egy kicsit tisztább képet kapunk néprajzilag is, de most mi az értékét nézzük ennek, mert hát mi lenne más, ha nem értékes. Tehát román énekelt és táncolt zene, Dojnát fog muzsikálni Pista bácsi, forgatós, román forgatós, az az invertitát és hercágot fognak táncolni kedves bemutatott táncosaink.

Tisztelt közönség, ez volt a románság. Következőkben megint egy érdekesség. Ugye ezek a cigány családok, ezek a zenész dinasztiák valóban a mai napig adják egymásnak a tudományukat. Egészen kicsi kortól adják a muzsikát, a hegedűt, a hangszereket a gyermekek kezébe. Így egyáltalán nem véletlen, vagy náluk nem ritkaság, hogy apa lánya tanítja, tehát apát, lányát az apja tanítja zenélni. Jelen esetben ugye Mezei Tinkuca fog muzsikálni, aki az édesapjától is a zenekartól tanult természetesen, ő brácsázni fog pontosabban, a muzsika az a fiának, Bálintnak a kezébe van. Tehát az anya és a leánya fognak a következőkben székelyverbunkot együtt.

Mezei Bálint 14 éves. A hölgyek korát nem illik emlegetni. Bőgővel segített Molnár Péter. De ő is éppen elég fiatal Tinkuca Komárnak. Következőkben pedig az a műfaj szólal meg, a két adatközlő és idős mester hangszerén, Dumnyezó és Csángáló, azaz Jámbor István és Mezei Ferenc hangszereiből, amit asztalinak hívnak ők, és gyakorlatilag annak a népdaléneklésnek a változata, amit mulatságokban közösen együtt szoktak az emberek, vagy egyenként asztalozáskor ezek a cigány zenészek végig kísérni. Tehát cigányság köréből való cigányasztalit játszik Pista bácsi, Dumnyezó, és kíséri Mezei Ferenc Csángáló.

Άκης ίσον τις δε με φερέρικο ίσως άσσα βάση δεν εχώ. Μους παιδίγ, τι αν μπορείς να δουμιαζού πίσω το βάση, φόγ να τυν κίνεκένει, olyan dallamot, amit a cigányság a magyarságtól tanult, és gyönyörűen el tudják ők is a saját szavaikkal és hangszerrel.

0: Ján Bor István, az ő öregedően is gyönyörű hangjával. Mit csináljunk, mondjál, mit csináljunk? Így. Következőkben, kedves barátaim, olyan énekesekről és olyan egyszerű parasztemberekről szeretnék megemlékezni gyakorlatilag, akik a Magyar Népdal napját és annak alapját adják gyakorlatilag így az elsősorban énekes.
1: Kedves hallgatóink, a Szász Csávási Zenekar és Nyitrai Mariannak közös koncertjét hallották, melyet 2018-ban Martonvásáron a Magyar Népdal napján rögzítettünk. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
3: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 180. adása.

Vizeli Balázs, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kossuth Díjas oktatója számára a népzene jóval több egyszerű szórakoztatásnál. És távol áll tőle minden, pusztán a piac igényeihez igazodó divat. A népzene számára olyan belső szükséglet, amely épp úgy hozzátartozik az élethez, mint a napfény, a levegő vagy a víz. Meggyőződése, hogy a néphagyomány a szellemi műveltség magasrendű formája. Ezt a személyes, mély elkötelezettséget sűríti magába 2016-os lemezprojektje is, amelyet egykori kiváló tanítványával, Mihó Attilával közösen valósított meg.

Mihó Attila mindössze 20 évesen nyerte meg a kecskeméti prímás versenyt. 3 évvel később, 2015-ben pedig junior príma díjas lett. Napjainkban a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hegedű oktatója. Pályáját nem vele született őstehetségnek tulajdonítja, hanem a kitartó, megalkuvás nélküli gyakorlásnak és azoknak a kiváló mestereknek, akiktől tanulhatott. Különösen fontos szerepet kaptak ebben az idős, hagyományőrző prímások is. Számára ez a közvetlen tapasztalatszerzés jelentette a hagyomány valódi megismerését és megértését.

Vizeli Balázs és Mihó Attila Összehegedült Kárpátok című lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

Dankó Rádió. Szolnokon FM 101,2. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

Itza, ritza, kukorica, nem a cica, csak a vica, volt aki a tejből megette, megette, suba, suba, köt.

0: és zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: És mindig várom a vásárhelyi híres promenádon.
0: Népzenék.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Így se volt jó, hogy se volt jó, sehogyan sem volt az jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Így se volt jó, hogy se volt jó, sehogyan sem volt az jó. Mindig csak a más asszonya volna jó. Fehér cica felmászott a padlásra.

gyönyörűt álmodtam, Istenem, de szépet. Udvarhelyi utcán láttam sok-sok népet. Szívükben az öröm, a lelkükben hála. Kézen fogva mentek az Isten házába.

0: leszlek, majd megeszlek, ott a szák, csókodák, táncra perdünk körülöttem a világ.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tiszaparítján, ott
1: népzenék.

0: öregző dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

to možná hádom drží pogáča. Vereš bort i tam, az este, hagyjalom, mert ragyogó, mi szeretem a bort.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes, száraz, őszi idővel kezdődik a hét. Jó reggelt kívánok, Bártfai Kingát hallják. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők a parlamentben délelőtt az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hőtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. Baka András azonban fenntartja javaslatát. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre, és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket tartalmaz. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. Az akcióval azokra az ágazatban jelenlévő kis és közepes vállalkozások helyzetére hívják fel a figyelmet, amelyek a védett ár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres kétszer-kétsávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár-Németi felé, valamint új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasz idén ősszel elkészül, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, valamint egy telefonos applikációt is fejlesztettek, amely segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Végül az időjárásról. Jelenleg 5 és 14 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 9-13 fokot mérnek. A hajnali pára, illetve kötfoltok feloszlása után országszerte napos idő lesz. Délután 22-25 fok várható.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Felhőtlen boldogság, derűs nap, jó reggelt kívánok. Tényleg nagyjából egy felhőt nem látunk majd ma az égen. A Dankó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 28-án hétfőn. Köszöntöm Önöket 8 perccel 6 óra után. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim a Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Amúgy jöhetne még csapadék, mert nem tesz jót még a házaknak sem, mint ahogy a napokban lehetett látni különböző Szegeden készült riportokban, ez az óriási szárazság. Nos, a hangulatunkon dolgozunk majd a következő 4 órában, így együtt jó muzsika segítségével próbálunk minél derűsebben nekiindulni az egész hétnek. Mondom már is, hogy mivel szolgálhatok ebben az órában. Nóták, népi muzsika, örökzöld és operett részlet a legjobb összeállításban. Kezdjük most az operettel. Bóni dalát Kálmár Imre csárdás királynőjéből hallhatják majd Kollár Erik előadásában. Folytassuk a nótákkal. Vándormadár, ha elindulsz, messzed élnek, Koltai László énekel. Kék ne felejts, el ne felejts. Ezt a dalt pedig Bangó Margit előadásában hallgatjuk meg. Megnézzük, hogy valóban marad-e ez a száraz idő, vagy netán reménykedhetünk némi nemű csapadékban a következő néhány napban. Névnapos köszöntés is lesz ebben az órában, illetve egy rövid összeállítás az óra második felében a híres születésnaposokról. Néhány perc múlva a történelmi eseményeket szedjük össze, szeptember 28-ához milyen fontos, érdekes események köthetők. Most Bokor János énekel, a nóta címe Barna kislány, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistái kísérnek. Kérem, tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: perccel múlt negyed hét.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1616-ban ezen a napon nevezték ki esztergomi érsekké Pázmány Pétert, jezsuita hitszónokot és írót. Ő volt a magyar katolikus megújulás egyik legfontosabb alakja, valamint a magyar barokk próza meghatározó mestere. Érdekesség még, hogy ő alapította a Nagyszombati Egyetemet, melynek jogutódja az ELTE. 1848-ban ezen a napon ölték meg Lamberg Ferenc grófot. A forradalom egyik legsúlyosabb erőszakos eseménye volt ez, amikor a feldühödött tömeg a Pestet és Budát összekötő hajóhídnál meggyilkolta Lamberg altábornagyot. 5. Ferdinánd, őt nevezte ki a magyarországi haderő főparancsnokává és teljhatalmú királyi biztossá, ám a kinevezésből hiányzott a magyar miniszteri ellenjegyzés, ezért azt az országgyűlés törvénytelennek tekintette. Fontos még, hogy az lett volna a feladata, hogy éppenséggel megpróbálja rendezni a magyar kormány és Jelasics közötti fegyveres konfliktust. A Mária Valéria hidat 1895-ben szeptember 28-án adták át ünnepélyesen, ugye Esztergom és Párkány között húzódik, 490 méter hosszú, kétszer is felrobbantották a 20. században, 44 decemberében a visszavonuló német hadsereg pusztított el, és csak 2001-ben 57 év után építették újjá. Mindszenty József 1971-ben ezen a napon hagyta el Magyarországot. A bíboros 15 év után hagyta el a budapesti amerikai nagykövetséget, az 56-os forradalom leverése után november 4-én kért itt menedéket, és egészen 71-ig élt. Itt távozását amúgy a Szentszék és a Magyar Állam közötti megállapodás tette lehetővé. A Paksi Atomerőmű 3. blokkjának próbaüzeme 1986-ban kezdődött el ezen a napon, 2003-ban pedig II. János Pál pápa bejelentette Erdő Péter bíborosi kinevezését, mely végül október 21-én történt meg 2003-ban. A Smog P. zsebműhold pedig 2020-ban ezen a napon semmisült meg, mindössze 5x5x5-ös kis műholdacska volt, és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztették. Érdekesség, hogy ez volt a világ első működő ilyen Pocket Cube nevű műholdja, tehát ilyen nagyon pici kis zsebműhold. 3 hónaposra tervezték a küldetést, ehelyett közel 10 hónapot töltött az űrben, és több mint 238 000 adatcsomagot sikerült róla összegyűjteni, és még néhány érdekesség. A Komszomol 1991-ben ezen a napon szűnt meg, az Összszövetségi Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetség, míg Stravinsky a Katona története című művét is ezen a napon mutatták be 1918-ban a svájci Lausanne-ban, 2008-ban pedig az első éjszakai Forma 1-es futamot rendezték meg Szingapúrban. Vissza a jelenbe, Nógrádi Tóth István énekel a folytatásban, a nóta címe Egyszer régen otthon voltam.

Hát nézem a középtávú előrejelzést, és csapadék jó eséllyel majd jövő kedd környékén várható, akkor sem nagy mennyiségben, inkább csak zápor, derűs napot, jó reggelt kívánok. A Dankó Rádiót hallgatják, addig pedig tart az indián nyár, persze változó hőmérsékleti maximumokkal. Ma szinte nem is lesznek felhők az égen, csapadék sem várható. A nyugati és az északnyugati tájakon lehet élénk a déli délkeleti szél, 22-26 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk. Szeptember 28-án tehát. Mai névnaposaink a szelimek, pelbártok, tárkányok, velekek, a fő névnaposok pedig a vencelek, szláv eredetű, és nagyjából azt jelenti, hogy nagyobb dicsőség. Névnapja Szent Vencel csehfejedelem emléknapjához kapcsolódik. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek a következő dallal, Bangó Margit előadásában. A Kék ne felejts, el ne felejts el, szeretnék kedveskedni. Kísér a Száztagú cigányzenekar.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Prosper Mérimée 1803-ban ezen a napon született. Író, történész és régész volt, legismertebb műve pedig 1845-ben jelent meg. Ez volt a Carmen című kis regény. Nos, ebből írta Georges Bizet világhírű operáját. Mérimée 1870-ben hunyt el, tehát az opera ős bemutatóját már nem érhette meg. Nem csak író volt amúgy, hanem a francia műemlékvédelem egyik fontos korai alakjaként történelmi épületek megóvásáért is dolgozott. Chancel Guido pedig osztrák származású bencés szerzetes volt, 1823-ban született ezen a napon, emellett meteorológus és akadémikus is, a Magyar Meteorológiai Intézmény rendszer egyik megalapozója. Lillian Bland 1878-ban született ezen a napon, angol ír újságíró mellett fotográfus és repülési úttörő is volt. 1910-ben például saját repülőgépet tervezett és épített, Mayfly-nak nevezte el, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy talán repül, és ő volt az egyik első nő a világon, aki ezzel a repülőgéppel el is indult, 71-ben 92 éves korában hunyt el ő. Alice Marble 1913-ban született, amerikai teniszező, korának egyik legnagyobb női játékosa volt, mert összesen 18 Grand Slam címet szerzett, 5-öt egyesben, 6-ot női párosban, 7-et pedig vegyes párosban. Ezen a napon született a Kiskabos is, 1923-ban Sárváron. Különösen megrázó előzmények után indult a pályája, a holokausztot túlélve érkezett haza, majd elhatározta, hogy színész lesz. Hosszú időn át a Vidám Színpad egyik meghatározó művésze volt, és szerintem generációk egyik legnagyobb kedvence, egy különlegesen édes, vicces karakter. Marcello Mastroianni, olasz filmszínész, 1924-ben születhetett ezen a napon. Azért mondom ezt feltételes módban, mert bizonyos források 26-ára teszik a születését. Az biztos, hogy 28-án anyakönyvezték. A Dolce Vitában, a 8,5-ben rengeteg Fellini klasszikusban szerepelt. Oscar díjra összesen 3 alkalommal jelölték. Coco Taylor eredeti nevén Corinne Walton, amerikai blues énekesnő, 1928-ban született ezen a napon, a blues királynőjeként emlegették, 11 Grammy jelölést kapott amúgy, csak mondom, nyert is Grammy-t. Ritók Zsigmond Széchenyi díjas klasszika, filológus és ókor tudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt, 1929-ben született ezen a napon, sajnos nem olyan régen hunyt ő el. Görög és latin irodalommal, az antik kultúra továbbélésével, valamint az európai humanista hagyománnyal foglalkozott, és ezen a napon született a Kossuth díjas belső építész, iparművész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia egykori elnöke Fekete György, 32-ben, ő 6 éve nincsen közöttünk, és tavaly hunyt el a csodálatos Brigitte Bardot, francia filmszínésznő, énekesnő, a későbbi állatvédő, az 50-es, 60-as, talán 70-es évek elejének egyik legismertebb európai filmsztárja, és ezen a napon 1946-ban született egy másik legenda, a Kossuth és Jászai Mali díjas színész, rendező, egyetemi oktató Benedek Miklós. Számtalan filmes, tévé, színpadi szerepben láthattuk, engem egészen elvarázsolt például a Budapest Orfeumban. Hihetetlen volt, meg hát ne feledkezzünk el Benedek Miklós bombójáról. My name is P. Smith, I'm very happy, mondja ugye a Pogány Madonnában. És sajnos egy másik zseni, Csepregi Gyula sincsen már közöttünk, és ő is nagyon hiányzik. A Liszt Ferenc díjas, csodálatos szaxofonművész, a Stúdió 11-el, de Pega Aladárral is játszott nagyon sokat. Számtalan, de számtalan magyar könnyűzenei felvételen működött közre, és szerencsére ezen felvételek többsége a Dankó Rádió zenetárában is megtalálható. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten értesse mindannyiukat, jó egészséget. A Mosoly országából játszom részletet, a Tea duettet, Kis Diana és Ninduk Huanglong énekel, az Operett Színház zenekarát és műzikál együttesét Fejfert Gyula vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió krónikáját. Addig Miskolci Balogh Zoltáné zenekar egy különleges felvételt ad elő igazi stílus bravúr, a Moszkva bajti estéket, Szolovjov világhírű dalát, Németh Lehel is sikerre vitte magyar szöveggel, Vadász Károly cimbalom játékával kiegészülve adják elő. A következő zeneóra első felvétele pedig csárdás, nem zörög a haraszt énekli Laki Péter, idősebb Sárközi Lajos zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: 7 óra van, a legfrissebb hírekkel következik a Krónika.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Polyák Adrien. Főbb híreink először röviden. Ma dönt az országgyűlés a miniszterelnök és két ellenzéki képviselő mentelmi jogáról.
8: Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó meghosszabbításáról.
7: Egész héten marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel, most pedig következnek a részletek. Rendkívüli ülésen dönt ma az országgyűlés, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Sesták Miklós és Hankó Balázs volt miniszterek mentelmi jogáról. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, a fideszes Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz.
8: Magyar Péter szombaton azt kérte a Tisza frakciótól, hogy egyhangúlag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. Ma tárgyalják a képviselők a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt is, amely alapján Baka András köztársasági elnök Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Magyar Péter miniszterelnök korábban arra kérte az államfőt, hogy állítson másik jelöltet, mert a Tisza frakció nem tudja támogatni Szatmári Zoltánt.
7: Csaknem 600 mentelmi ügyet tárgyalt az országgyűlés a rendszerváltás óta eltelt 36 évben. Ebből 144 alkalommal függesztették fel a képviselő mentelmi jogát.
8: Bárándi Péter volt igazságügyi miniszter az M1 híradójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a mentelmi jog azért van, hogy a képviselőt ne lehessen mondva csinált okokkal felelősségre vonni és zavartalanul dolgozhasson. Hangsúlyozta, ilyen esetben mérlegelni kell az elkövetett bűncselekményt is, mert egy több milliárdos hűtlenkezelés nem azonos súlyú egy kisebb üggyel.
9: Azt igényli, hogy a parlament eldöntse, hogy mihez fűződik nagyobb érdek. Az általam előbb vázolt körülményekhez, tehát ahhoz, hogy egy választott képviselő zavartalanul tudja gyakorolni a képviselői jogait, vagy az állam büntető igényének az érvényre juttatásához, tehát ahhoz, hogy bűn ne maradjon büntetlenül.
7: Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Tegnap léptek hatályba a szervezet büntető eljárási és nyomozati hatáskörei.
8: Mostantól a hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó, közvagyont érintő, kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett a hivatalnak joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán ma azt írta, a tisztító tűzművelet keretében megkezdődik a partra szállás, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal jogköreiről hosszabb összeállítást hallhatnak 3.48-tól a felkelőben, majd Szabó Ivett, a HVG újságírója lesz a műsor vendége, aki a NER gazdasági hátországáról beszél majd.
7: Országjárásba kezdett Orbán Viktor erősítette meg a Fidesz kommunikációs igazgatója a Magyar Nemzet értesülését. A volt miniszterelnök minden megyében a párt megyei választmányának tagjaival találkozik.
8: Havasi Bertalan szerint a nem nyilvános egyeztetések középpontjában a politikai helyzet, a Fidesz közösségének összetartása, valamint az ország és a párt jövője áll. Orbán Viktor eddig 2 megyében járt, és további 17 megyei választmánnyal tervez találkozót.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: A várólista csökkentési program célja nem csak az, hogy több műtét legyen, hanem az is, hogy jobban kihasználják a rendelkezésre álló kapacitásokat. Ebben az egészségügyi dolgozókat is érdekeltté tennék.
8: Egyebek mellett erről írt tegnap közösségi oldalán az egészségügyi miniszter azután, hogy Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, 10 milliárd forintot fordít a kormány a várólisták csökkentésére. Hegedűs Zsolt közölte, délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, de ösztönzőt is bevezetnek, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg.
7: A tervek szerint a várólista csökkentő programra szánt pénz 80%-át a dolgozók kapnák meg, 20%-át pedig a kórházak. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint az állam gyakorlatilag megvásárolja a szakdolgozók szabad idejét.
10: Bár nagyon kevés a szakdolgozó és kevés az orvos is, de nyilván, hogyha a szabadidejüket rááldozzák, meg ha esetleg optimálisabban tudják szervezni a kórházak a műtéti időt, műtéti kapacitásokat, akkor azért lehet még plusz kapacitást nyerni a műtétekre.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával érő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter.
8: Landert Judit a közösségi oldalán azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz.
7: Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
8: Vitézi Dávid azt írta, a 45 kilométeres, 2x2 sávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár Németi felé. A projekt részeként új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ököritó-Fülpösig tartó szakasz még az idén ősszel elkészül, míg a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni.
4: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
11: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúi Gergely. A magyar női kézilabda válogatott negyedik helyen végzett a bukaresti Eurókupa 4-es döntőjében. A mieink a bronzmérkőzésen 33-30-ra kaptak ki a házigazda Romániától. Golovin Vladimir csapatában Kluiber Katrin 11 góllal, Szemerei Zsófi 13 védéssel zárt. Az aranyérmet a dánok nyerték, miután a döntőben 34-30-ra legyőzték Norvégiát. A Veszprém 34-33-ra legyőzte a német Füchse Berlint az Egyiptomban zajló férfi kézilabda klubvilágbajnokság csoportkörének második fordulójában. A címvédő bakonyiak ezzel szinte biztosan döntőt játszhatnak az idei 19. klub VB-n is, akár csak tavaly a spanyol Barcelona ellen. Az újpesti színekben versenyző Péni István 363,1 körös országos csúccsal győzött a férfiak 50 méter puska három test helyzetű versenyszámában a sportlövők országos bajnokságán. Ez az eredmény egy tizeddel jobb a fennálló világcsúcsnál, ám a sportágban világrekordot csak világversenyen lehet lőni. A második helyen Pekler Zolán végzett, csapatban az Ute diadalmaskodott. Köszönöm figyelmüket!
4: Közlekedés.
8: Új terelést építettek ki az M1-es autópályán az M15-ös és Hegyes Halom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyes Halom kelet csomópontban nem lehet le- és felhajtani. Helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni.
4: Időjárás.
8: Országszerte napos, száraz idő lesz. Északnyugaton, valamint az Alföldön időnként megélénkül a szél. Délután 22-25, este 11-17 fok valószínű.
7: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 9 perc.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Sluta haras, haras i den här bojan. Har jag gjort vad ni kan ställa, mig chans vad jag har på. Nej, sluta haras, haras i den här bojan. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Damkó Rádiót hallgatják, és hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak, és hogy megengedik, hogy csatlakozzunk a reggeli rutinjukhoz. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy kedvükre való lesz a zenei kínálat, amit átnyújtatok nektek ebben az órában. Körül csillagos az ég, éneklik Utasi Katalin nem sokára, Budán este 10 óra után. Ezt a dalt Vámosi János előadásában hallgatjuk meg, és játszom részletet Lehár cigány szerelem című operettjéből is. Ilona dalát, Vörös Edit jó voltából hallgatjuk meg ezt a felvételt, és ez csak egy rövid ízelítő, hiszen mellette még számos kiváló dal felcsendül majd. Lesz egy kis kirándulás, Győr mellé fogunk majd gondolatban elsétálni. Az óra végén pedig Dr. Juhász Katalin néprajzkutatót hallhatják a hét jeles napjairól. Elsőként pedig már is Delhusza John Őszi Levél című dalát játszom. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: napokban felébredt bennem a nyelvújító szándék. Delis napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Picit messziről indítom, de megpróbálom elmagyarázni önöknek. Rájöttem, gondolom önök is már sokszor észrevették azt, hogy olyan közmondásokat, szólásokat használunk, amelyeknek lehet, hogy a gyerekek már az értelmét nem is tudják, és el kell nekik magyarázni, hogy mint cipész a kaptafát, mi az a kaptafa, most már lassan a cipészt sem ismerik, hogy milyen foglalkozást rejtett ez, vagy hiányzott, mint üveges tótnak a hanyattesés. Ebből talán a hanyattesés szó, amit sokan mondjuk 3-5 éves korukban értelmezni tudnak. Na, a lényeg az, és most picit messzebbről indítom, pénteken műsor után volt egy hivatalos jelenésem, szép ruhában Sztéló Gábor születésnapjához kapcsolódva, öltöny fehérin kikeményítve, nyakkendő, fekete cipő kiboxolva, és ugye a cipő és a nadrág között van az a nulla kötőjel 10-12 cm-es testrésze az embernek, a bokája, amit ugye egy ruhadarabbal fed, amit zokninak nevezünk. Na és egy valamire nem figyeltem, és most visszatérek a nyelvújító szándékra. Azt mondjuk ugye, hogy sötétben minden tehén fekete, ugye ezt szoktuk mondani. Tegye fel a kezét a hallgatók közül, aki legutoljára tehenet látott, az sem ma volt, vagy ebben az évtizedben nagy valószínűséggel. Én arra jöttem rá, és visszatérve most már a öltözködéshez, hogy használhatnánk azt a kifejezést is, hogy sötétben minden zokni fekete. Mert amikor reggel, mondjuk 5 órakor az ember benyúl a fiókba, akkor feketének tűnik, és csak egy elegáns, meghitt és emelkedett hangulatú rendezvényen derül ki, amikor keresztbe teszi a lábát, hogy az olyan zöld, hogy sírni tudna az ember.
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Bonsidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Écs község Győr-Moson Sopron megyében találjuk Győrtől közúton 16 kilométerre, a pannonhalmi járásban a Sokorói Dombság, a pannonhalmi borvidék vagy dombvidék vonulata északi részének keleti észak-keleti oldalán helyezkedik el. Nem csak közúton, de vasúton is meg tudjuk közelíteni a települést, melynek története egészen a kőkorszakig nyúlik vissza. A környéken római, keltai és honfoglaláskori leletek is előkerültek, első írásos említése pedig 1172-ből származik. A középkorban több kisebb település is állt a mai Écs területén, és a vidéknek már akkor fontos szerepe volt a szőlőművelésben. A település sajnos a török hódoltság pusztítását nem került el a 17. század elején. A környék teljesen elpusztult, majd újra telepítették. A Rákóczi szabadságharc idején viszont helysztertábornok csapatai égették fel a környéket. 1809-ben pedig Napóleon francia csapatai vonultak át a településen. Ennek emlékét a régi Dézsma pince köveibe vésett francia feliratok is őrzik. A 48-49-es szabadságharcban 36 écsi vett részt, majd ugorjunk a 20. század két világháborújára. Ezekben is súlyos veszteségeket szenvedett a falu. Külön érdekesség, hogy 1920-ban itt avatták fel Magyarország első világháborús emlékművét, akkor még nem tudván, hogy az lesz az első. A mai Écs 1936-ban Nagy Écs falu és Nagy Écs hegy egyesítésével alakult ki, 1990-ben ismét önálló községi önkormányzatot alakított, és ma is őrzi a falu régi szőlőművelési hagyományait, melyek közel 2000 évre tekintenek vissza. Ha erre járunk, feltétlenül keressük fel a település egyik fontos történelmi épületét, a római katolikus templomot, de elsétálhatunk a haranglábhoz, itt egy kis pihenőhelyet is kialakítottak, az Écsi táj egyik hangulatos pontjáról van szó, ezt a környék turisztikai kiadványa is kiemelik. Régi pincék, szőlőhegyi területek, melyek sétára hívnak bennünket, illetve maga az egész környék, a Sokorói Dombság túrázásra, kirándulásra is tökéletesen alkalmas, és pannonhalma sincs messze, Győr is egy macskaugrásnyira van, úgyhogy lehet mit felfedezni. Écset is ismerni kell, önöknek pedig, akik itt élnek, köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Önöknek játszom most Lehár Cigány Szerelem című operettjéből Ilona dalát Vörös Edit előadásában. Berki Péter és zenekar a kísér.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Damkó Rádiót hallgatják. Szóljon a Csing Csing Twist Selmeci István előadásában, majd a hét jeles napjairól hallhatják dr. Juhász Katalin néprajzkutató összeállítását. 8 órakor hírek, ha fáj a szívünk, Kállai Ferenc előadásában, ez odanyitja majd a következő zenei órát. A 6-3, vagy Jászd újra, Tuti című film betétdaláról van szó. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Oszá Mihály következik, a juhászul a birkákot a gazdája számon kéri. Alig van egy rűjá, rajta egy parcsengőjá, hajtogati alapáli, hajtogati alapáli, a bátai csáda fáli, a csádába behajtja, az aratán mulossa, így múlott egy juhaszlági.
2: A bátai Katona Istvánné énekével köszöntöm a kedves hallgatókat, a hónap névadó szentje, Szent Mihály főangyal, az égi seregek fejedelme ünnepe előtt. Szent Mihály hazai kultusza igen korai. István király az ő tiszteletére szenteltette 1009-ben a Veszprémi székesegyházat. Alakja megjelenik a Szent Korona alsó részén is. A hagyomány szerint Szent Mihály kíséri a halott lelkét a túlvilágra. Feladata, hogy mérlegre tegye a lelkek jó és rossz cselekedeteit. Ez a gondolat a temetési énekekben is megjelenhet, úgy, ahogy Dénesi Imre, Türi és Balázs Falvi kántortól halljuk, Borsai Ilona 1963-as felvételén.
3: Szent Mihály a paradicsom fejedelme, kit tisztelnek az angyali serege. A templom oltárán állt az ur angyala, és kezébe drága öntüméző tart vala. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosak fényeskedjék nekik.
2: A néphit szerint az utolsó ítéletkor Szent Mihály serkenti föl a halottakat. Csíksomjón erre emlékeztetnek a Mihály napi prédikáció előtt megszólaltatott trombiták. A göcseiek szerint Mihály akasztja föl a napot, a holdat és a csillagokat. Tápén úgy tartják, hogy a tatárokat Szent Mihály karddal űzte el, épp úgy, ahogy a sátánt és a gonosz szellemeket a ma is gyakran elhangzó imádságban. Ennek az imádságnak arhaikus moldvai változatát halljuk a klézsei Pliszár Jánosnétól, Kallós Zoltán 1971-es gyűjtéséből.
4: Szent Mihály arkangyal virrázmez minket harcainkba, a sátán gonoszságai ellenáll így utolmunk, ásadezve kérünk. A sátány és más gonosz elleneket, kik a lelkek veszedelmikre törnek a világon, Isten elejébe taszítsd a karhozatra. Amen.
2: Szent Mihály napja őszkezdő nap. Európa szerte pásztor ünnep. A Szent György napján kieresztett jószágot Szent Mihálykor hajtják újra vissza a téli szállásokra, és az ország sok vidékén ez volt a pásztorok számadásának és felfogadásának napja. Híres, sőt hírhet lett egyes helyeken a Mihály napi juhászfogadás. 1776-ban a kecskeméti főszolgabíró például külön rendelkezésben volt kénytelen megtiltani a juhászoknak a botrány okozó dorbézolást. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihályi vásárok. A borszűrő Szent Mihály elnevezés pedig onnét ered, hogy szeptember végére egyes vidékeken megfort az újbor, így aztán a mulatságok, a lakodalmak őszi időszaka is e napon veszi kezdetét. E mulatságok hangulatát idézi a debreceni Szeredás együttes muzsikája, Magyar Kalendár.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A szerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Várólista csökkentési program indul az egészségügyben. Kellemes őszi idővel kezdődik a hét. Rendkívüli ülésen tárgyalnak a képviselők a parlamentben délelőtt az államfő legfőbb ügyész jelöltjéről, valamint két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi ügyéről. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ülés összehívását a Tisza frakció kezdeményezte. A kormánypárt képviselőcsoportja korábban jelezte, nem támogatja az államfő jelöltjét, Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra, Baka András azonban fenntartja javaslatát. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik négy ügyben fognak először vizsgálatot indítani. A hivatal önállóan rendelhet el és folytathat le nyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Emellett joga van átvenni folyamatban lévő ügyeket a rendőrségtől, a NAV-tól vagy az ügyészségtől. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtéteknél. Új orvosi csapatokat hoznak létre és bővítik a kapacitásokat, hogy a beavatkozásokat ne csak napközben, hanem akár éjszaka is el tudják végezni. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést. A programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, amely konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket tartalmaz. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. Az akcióval azokra az ágazatban jelenlévő kis és közepes vállalkozások helyzetére hívják fel a figyelmet, amelyek a védett ár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Döntött a kormány az M49-es autóút román határig tartó második ütemének folytatásáról. A 45 kilométeres, 2x2 sávos szakasz megépítésével közvetlen gyorsforgalmi kapcsolat lesz Szatmár-Németi felé, valamint új határátlépési pont is létesül. Az M3-astól Ökörító-Fülöpösig tartó szakasz idén ősszel elkészül, még a román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória harmadik helyezettjeként zárt. A projekt részeként interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, valamint egy telefonos applikációt is fejlesztettek, amely segít a térség kulturális és természeti örökségének felfedezésében. Országszerte felhőtlen napos időben lesz részünk, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25, késő este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. 8 óra múlt 4 perccel.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

nem mindig jön ki úgy a lépés, mint annó a Wembley-ben a 6-3 esetében. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Remélem azért ma Belfastban is elkapjuk az északi hírek grabancát. A Dankó Rádiót hallgatják, Hajdú Tibor vagyok, 8 óra múlt 7 perccel, 2026. szeptember 28-a van, hétfő, nem sokára egészségpercek. Benne egy picikét a focival és a koncertekkel, dankóklubokkal kapcsolatban is felmerült néhány gondolatomat szeretném megosztani önökkel, hogy mit is jelent, van-e egyáltalán olyan, hogy tömegpszichózis, illetve miért érzünk felfokozottan bizonyos érzelmeket akkor, amikor közösségben vagyunk, többen vagyunk egy adott sport vagy zenei eseményen. 3:49 környékén főzőskede okosan, és olyan muzsikák szólnak, mint a Muskátli virág Gáspár Ani előadásában, vagy a Csendesen, csak csendesen Kolostyán Gyula énekel. Reggeli világzenénk az Embertelen dal feldolgozása a Napos Oldal zenekar jó voltából. Az operettek közül pedig a Csókos asszonyra esett a választásunk. Mi muzsikus lelkek énekli majd ezt a dalt. Buch Tibor, elsőként pedig jöjjön Csárdás. Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni. Újvári Marika énekel Csóka Gyula és zenekara kíséretével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

pütyüli az igó, hogy a legényed se jó, valamennyi mind-mind leány bolondító. Apró álmat, apró a levele, két virágot terem a teteje, azt pütyüli az igó, hogy a legényed se jó.

0: así. Terem a teteje, az ütüli az ivó, hogy a legények se jó. Valamennyi mind leány bolondító, apró fának, apró a levele. Kék virágot terem a teteje, az ütüli az ivó, hogy a legények se jó. Valamennyi mind leány bolondító.
1: 3 perc múlva 8:09, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A pénteki Ukrajna elleni meccs kapcsán gondolkodtam el, egy picikét átfűzve a gondolatmenetet a Dankó klubok hangulatára is, hogy vajon miért van az, hogy bizonyos érzelmeket nagy tömegben, legyen az akár egy futballmérkőzés, vagy egy koncert, valahogy sokkal intenzívebben él meg az ember, és hogyha kellő nyitottság van benne, és nem szorong mondjuk, hogy több emberrel kell lenni egy adott térben, akkor egészen különleges érzelmek futnak át rajta. Mi lehet ennek az élettani, a lélektani oka? Egyáltalán van-e ilyen? Egy időben ezt tömegpszichózisnak nevezték, meg csordaszellemnek. Egészen konkrétan utána néztem, volt egy Gustave Le Bon nevű francia szociálpszichológus, aki úgy gondolta, hogy az ember a tömegben valamelyest elveszíti az önálló gondolkodását, átveszi a többiek érzelmeit. A mai pszichológia azért sokkal árnyaltabban látja ezt a jelenséget. A legújabb kutatások szerint a tömegben sem kapcsol ki a gondolkodásunk. Inkább az történik, hogy az egyéni érzéseink is hozzáadódnak a tömegéhez, illetve viszont érezzük ugyanezt a pluszt, és egy nagyon erős társas élmény lesz az, hogy együtt vagyunk. Adott esetben ugyanazért szurkolunk, lásd futball, vagy bármilyen más sportesemény, vagy ugyanazt a kulturális élményt, ugyanazt a katarzist éljük át, akár egy Dankó klubon. Ilyenkor van az, hogy egy időre nem önálló emberek vagyunk pusztán, hanem van egy közös társas identitásunk, és ilyenkor azt érezzük, hogy mi magyar szurkolók, vagy mi, akik ezt a zenét szeretjük, együtt vagyunk, egy közösséghez tartozunk, és ez a bizonyos közös identitás az, ami egyrészt biztonságot, másrészt támogatást is adhat. Ezért van az, hogy akár olyan dolgokat is megteszünk, amelyeket egyedül talán nem, például hangosan énekelünk, felállunk, tapsolunk, vagy ad abszurdum, olyan embereket ölelünk meg, akikvel abban a pillanatban találkoztunk először. Mindaz, amit most elmondtam, egészen biztos vagyok, hogy jó hatása van az egészségünkre, akár lélektani, akár élettani szempontból is, de ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy vannak azért árnyoldalai is ennek, mert nem csak az öröm, hanem a harag, a félelem vagy a csalódottság is felerősödhet. Egy közösségben például, ha azt látjuk, hogy körülöttünk mindenki felháborodik, akkor könnyebben érezzük jogosnak akár a saját felháborodásunkat is. A modern pszichológia szerint azonban ez sem egyszerűen egyfajta mondjuk így érzelmi fertőzés. Sokszor azért igazodunk a többség reakciójához, mert bízunk abban, hogy a hozzánk tartozó közösség értelmezi a helyzetet, és akkor nekünk már nem kell ezzel bajmolódnunk. Na, de zárjuk egy pozitív gondolattal. Azért jó közösen megélni különböző élményeket, mert évekkel később ezekre az érzésekre egészen biztosan emlékezni fogunk. És minél több ilyen emlékünk van, azt hiszem, annál boldogabbak lehetünk. Végigmentem az Ormódi temetőn. Nádasdy László énekel most a folytatásban. Lakatos Miklós és zenekar a kísér.

Galo e cialogat zvedétek. Mazsa rózsa lilion, tűnök szekő mindig lakott sebélben. Talán végsem a sok virág, és a galo e cialogat zvedétek. Egy szép napon letíted, és nekem adtad a legszebb szálvirágot. Most már nem csak hazafelé, minden este ti felétek eljárok. Ránk ragyog a holvilág, esti szellők

Hallgató, andalgó, csárdás a folytatásban, az öreg prímás, tégy hangfogót, hegedűt mind a négy húrjára, csendesen, csak csendesen, és ha van nekem szeretőm, egy néhány csendő föl nem sokára, most pedig világzene, az embertelen dal az LGT gigantikus lágere a Napos Oldal együttes feldolgozásában, Karácsony János, azért James is énekel és gitározik a felvételen, Majorosi Mariannával együtt, este 9-től pedig, ha kedvük tartja, hallgassák Népek Dalai című műsorunkat, még több világzenét hallhatnak akkor.

Tóthi Tamás barátommal szoktunk beszélgetni, hogy vajon majd az utókor hogyan emlékszik ránk 20-30 év múlva. De is napot kívánok, a Domkor Rádiót hallgatják. Tomi, tudod, mi jutott eszembe, hogy ha majd mondják, hogy emlékszel Hajdú Tibire? Aha, az a leveses gyerek, aki szerette a leveseket. Szerintem ez is lehet, hogy az egyik legfontosabb attribútumom. Tényleg szeretem a leveseket enni is, elkészíteni is, és próbálom önöket is meggyőzni, hogy minél jobb, minél több levest fogyasztani, különlegeseket is, kört is. Zeller krémlevest fogunk készíteni majd. Hamarosan, és amíg lélekben erre ráhangolódunk, már is elsőként hallhatják Pere János előadásában a Szeretem a nyíló orgonát című dalt.

0: Dankó Rádió. Dombóváron FM 100,2. A magyar zene rádiója.
1: Fontyú gyertyát égetek én, marma kislány szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, de úgy.

forrott, erre se visszahaj, leveles a baj, engem rózsám soha meg ne csaj. Erre se visszahaj, leveles a baj, engem rózsám soha meg ne csaj.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, ír.

0: 3 perccel múlt, 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Ha vágynak egy kicsit különleges, de könnyen elkészíthető levesre, akkor érdemes kipróbálni a körtés zeller krémlevest. A zellernek van egy ilyen karakteres íze, ezt a körte finom édesség egy picit lágyítja, lesz benne tejszín és vaj, ez pedig igazán sejmessé teszi, a tetejére pedig ropogós békünk kerül majd. No, 4 adaghoz szükségünk lesz egy nagyobb zellergumóra, 4-5 szál szár zellerre, egy vöröshagymára, egy vilmoskörtére, és nagyjából 1 liter alaprére, vagy pedig vízre és zöldségleves kockára. 1,5-2 deci tejszín kell hozzá, 4-5 deka vaj, és kell még egy kevés olívaolaj, só, bors, egy csipet szerecsendió és friss kakukkfű, tálaláskor pedig bacon chipset tehetünk majd a tetejére. Nagyon egyszerű elkészíteni, megtisztítjuk az zellergumót, felkockázzuk, feldaraboljuk a szárzellert, a hagymát felaprítjuk, a körtét pedig meghámozzuk, kimagozzuk és ilyen kisebb darabokra vágjuk. Egy fazékban kevés olívaolajat melegítünk, megy bele először a kétféle zeller, ekkor sózzuk, mehet bele a hagyma, borsozzuk, és nagyjából olyan 6-8 percig kell együtt pirítani. Érdemes megvárni, amíg a zeller itt-ott egy kicsit megpirul, ettől sokkal gazdagabb lesz majd az íze a levesnek. Ekkor jöhet egy csipet szerecsendió, és mehet bele a feldarabolt körte. Felöntjük annyi alaplével, hogy ellepje, majd lefedve kislángon nagyjából 20-25 percig puhára főzzük, és ha minden megpuhult, botmixerrel teljesen simára turmixoljuk. Végül öntjük bele a tejszínt, újra felmelegítjük, hagyjuk felforni, mehet bele a vaj, ettől lesz igazán fényes, krémes, sejmes, forrón érdemes tálalni, friss kakukkfűvel megszórva, a tetejére vagy mellé ropogós bacon chipset adhatunk. Édeskés, sós, kellemes, illatos leves lesz a végeredmény, jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, mi muzsikus lelkek, énekli Buch Tibor, Cerkovics Béla és Szilágyi László csókos asszonyából, ifja Berki Béla és zenekara kísér.

0: Domku Radio i Maron Tizenhari.
1: Odhonarum gofaldo por mosna na bavone čudo štager dol.
2: Heja, huja, haj!
1: Okis bíró ki dobolta, hogy mindenki

0: kaptam, mert van neki egy korom fiam fő. Ha neki, nem nincs kalap a fején, és a furácska szegény, ha meleg az idő.
1: Derűs napot kívánok, a Donko Rádiót hallgatják, nem sokára 9 óra következnek a hírek, addig Jónás Géza és zenekar a muzsikál. Most kezdődik a tánc énekli Hajnal Nikolett a következő zenei óra elején. Hankó József és zenekar a kísér. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Október 1-e a zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A szerkesztő Bártfai Kinga nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Független benzinkutasok demonstrálnak mától a Kossuth téren. Kellemes őszi idővel kezdődik a hét. Megkezdődött a mentelmi bizottság zárt ülése, amelyen két korábbi miniszter és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről tárgyalnak. A miniszterelnök esetében lopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A bizottsági javaslat után délelőtt a parlament rendkívüli ülésen dönt az ügyről. Várhatóan ma jelenti be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője, hogy melyik két ügyben fognak először vizsgálatot indítani. Tegnap léptek hatályba a szervezet büntetőeljárási és nyomozati hatáskörei. A hivatal ezentúl önállóan rendelhet el és folytathat lenyomozást a hatáskörébe tartozó közvagyont érintő kiemelt korrupciós és gazdasági bűncselekményekben. Magyar Péter miniszterelnök úgy fogalmazott, a tisztító tűzműveletet nem lehet megállítani. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok mától a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, illetve az ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három várományos között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. A szakember régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Ukrán telekommunikációs cégek adatközpontjait és üzemanyagellátási létesítményeit támadta az orosz hadsereg Kijevben. Moszkva közlése szerint csapást mértek a Kijev megyei Vaszilkiv katonai repülőterére, valamint odesszai és dunai kikötők létesítményeire és hajókra is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy Harkivban legalább 25-en, köztük 9 gyerek sebesült meg egy lakóházat ért találatban. Szumi megyében pedig 2 ember meghalt és 8-an megsebesültek. Terrorcselekmény előkészítésével gyanúsítják azt az 5 férfit, akiket az egyik brit légitámaszpont közelében vettek őrizetbe. Mindannyian abban a 3 furgonban utaztak, amelyek az amerikai légierő által is használt Fairford bázis felé haladtak. A rendőrök megállították a konvojt, a járműveket átvizsgálták, azt azonban egyenlőre nem közölték, hogy találtak-e valamit. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Híreink végén az időjárásról. Országszerte felhőtlen napos idő lesz, Sopron térségében és az Alföld egyes részein megélénkül a szél. Napközben 22-25, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 9 óra 4 perc.
5: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 28-a van, hétfő, 6 perccel múlt. 9. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük. Abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban, nem bánják, megígérem. Hamarosan hallhatják a hét nóta üzenetét. Most különösképpen egy népdal lesz ez. Ablakomba, ablakomba Horváth Alexandra énekel. A nóták között felcsendül majd a Csicsak Rózsám, Erdős Melinda és Bányai Márton előadásában. Az örökzöldek között pedig Katona Klári sláger, Toldi Mária felvétel, vagy éppen a Korán zenekar egyik dalát is hallgathatják, majd, mint ahogy örökzöld feldolgozások cigányzenekari kísérettel dankóklubos felvételek. Az óra második felében elsőként részlet a Marica grófnőből, Tasziló dala, énekel Domoszlai Sándor, kísér Berki Péter és zenekara. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: A hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az e-heti nóta üzenetünk kivételesen nem egy magyar nóta, hanem egy tradicionális magyar népdal, amit Bartók Béla gyűjtött 1906-ban Turán, és többféle változatban is fennmaradt, az Ablakomba, Ablakomba, vagy ahogyan Horváth Alexandra nem sokára énekli a felvételen, Ablakimba, Ablakimba kezdetű szöveg, a szerelem és a csalódás témáját dolgozza fel, és a magyar népdalok lírájára jellemző képeket használ, hiszen a holdvilágfénye és a szerelmi bánat dominálnak. A dal üzenete pedig talán leginkább az, hogy a szerelemben nem lehet büntetlenül odaadni a szívünket. Értem ez alatt azt, hogy aki igazán szeret, az sokszor sebezhetővé is válik. És van benne egy másik, nagyon emberi gondolat is, mégpedig az, hogy a lelki fájdalmat akarattal nem lehet megszüntetni. Jön a fekete felhő, az eső, de a lány már nem siet előlük, mert sokkal jobban fáj neki az, hogy elhagyta a kedvese. Szóval talán azt üzeni nekünk ez a régi népdal, hogy a szívünk nem számolgat. Ha egyszer igazán szeretünk valakit, akkor vele együtt a csalódás lehetőségét is vállaljuk, de ettől még érdemes volt szeretni. Horváth Alexandra énekel, Jónás Géza és zenekara kíséretével.

0: Sávlezárás nehezíti a közlekedést Budán a Karinti Frigyes úton a Móri Zsigmond körtér felé. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Jó sokáig, nagyjából november végéig ez lesz a helyzet. Nem messze innen a Bartók Béla úton is sávlezárás lassítja a haladást. A Ceglédi vonalon egy biztosító berendezés hibája miatt 10-20, esetenként 20-30 perccel nő a menetidő. Az M0-ás keleti szektorán pedig az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés térségében egy korábbi baleset miatt még mindig nagyon nehezen osztik a torlódás. A 4-esen pedig a 172-es kilométernél Karcag és Püspökladány között három autó ütközött össze, itt félpályás korlátozás van érvényben. Jó utat kívánok, vigyázzanak nagyon. Születésnapján remélem Nagy Bélát fel tudom most köszönteni. Üdvözlöm, Nagy Bélával szeretnék beszélni, Hajdú Tibor vagyok, jó napot kívánok.
1: Én vagyok, parancsoljon.
0: Üdvözlöm, a Dankó Rádiótól keresem, lehet, hogy meglepődik, de úgy tudom, hogy ma van a születésnapja, és a köszöntő szolgálatunk azt az üzenetet kapta, hogy mindenképpen Nagy Bélának kívánjunk.
1: Minden jó. Egyszerűen, tehát marad a szám, hogy így 80 évesen még valaki ezt nyilván tartja, vagy egyáltalán gondol. Nem tudok mit mondani.
0: Aki ezt nyilván tartja egyébként, és szerintem a csapat lelke, a Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Lándor barátunk, úgyhogy neki egy nagy ölelés.
1: Akkor így már, igen. És önnek ő honnan ismerős?
0: Rengeteg alkalommal beszéltünk egymással, és ő szokott a nyugdíjas klub tagjainak köszöntéseket kérni, hölgyeknek, uraknak, vegyesen, névnap, születésnap. Ő egy ilyen motorja, én úgy látom ennek a nyugdíjas klubnak.
1: Egyszerűen tátom a számat. Nándi valóban, hogy hívják, egy nagyon-nagyon kevékeny és nagyon-nagyon figyelmes. Mi, mint tagok, nem vagyunk vele szemben ilyen udvariasok, meg figyelmesek.
0: Hát azért akkor most valami viszonzást.
1: Hát meglep.
0: Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk. Isten éltesse, Béla bátyám.
1: Köszönöm szépen a hívását.
0: Viszont hallásra. Köszönöm. Dankó Rádió.

0: Egy szíve szóló üzenetet kaptam a napokban, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják Marcsitól, Miklósnétól. A kedves férje születésnapja szeptember 27-én volt, de sajnos most már a dorozsmai temetőben nyugszik. Marcsi néhány gondolatot írt a kérés mellé: soha nem feledünk el, drága férjem, örökké a szívünkben élsz, szerető feleséged, gyermekeid és unokád, boldog születésnapot kívánunk neked odafent az angyalokkal. Valószínűleg a születésnapok és az ünnepek ilyenkor a legnehezebb pillanatok, és napok ilyenkor különösen erősen érezzük a hiányát az eltávozott szeretteinknek, de közben ugyanilyen erősen azt is, hogy a szívünkben továbbra is ott élnek. Egy emlékben, egy mosolyban, egy régi mozdulatban. A szeretet tudjuk, hogy nem múlik el attól, hogy valaki már nincs mellettünk, csak valahogy másképpen van jelen. És tanulunk nélküle élni, erről énekel majd a folytatásban Kovács Erzsi.
1: Most tanulok nálad nélkül élni, megszokni, hogy nincs

Minderis napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Közeledünk 10 órához, a híreket követően ma is indul a Aranylemezek című műsorunk. Töldi Krista játszik majd olasz világslágereket magyar feldolgozásban, szám szerint 3-at, és ő is megemlékezik majd a Stúdió 11-egykori szólistájáról, későbbi művészeti vezetőjéről, a legendás szaxofonosról, Csepregi Gyuláról. Egészen hihetetlen, hogy még csak 68-at töltené be Gyula. Egy világslágert hallhatnak majd az előadásában a Nothing Can Change My Love For You című dalt. A folytatásban pedig Dankó klubos feldolgozások. Most elsőként Ferenczi György énekel. A dal címein Úgy szeretek részeg lenni, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kísérő.

Que soñifica.

Pécs volt, ma reggel a Naptelepülés, ezer is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, az ottani híres fafaragásról, mely Győr-Moson Sopron megye értéktárának büszkesége, most hallhatnak bővebben Becsei H. Miklós színművésztől, de csak Faragó Zsuli István felvétele után. 10 órakor hírek, majd indul Aranylemezek című műsorunk Töldi Krisztával, játszik majd olasz világslágereket magyar változatban, szám szerint 3-at, és természetesen Kriszta is megemlékezik majd a Stúdió 11 csodálatos szólistájáról, későbbi művészeti vezetőjéről, a legendás szaxofonosról, Csepregi Gyuláról 68. évét töltené be ma. Az Aranylemezek ezek után jó ebédhez szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket. 2 órától Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Ma reggeli műsorunkat is, mint ahogy bármelyiket újra meghallgathatják a mediaclip.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor búcsúzik, holnap reggel 6-kor találkozunk ismét. Addig is gyerűs napot, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Győr-Moson-Sopron.
1: Ismét él a régi mesterség, Écsi fafaragás. A Bakony északi nyúlványai és a Pannonhalmi főapátság is látótávolságra van a falutól. Ez a környezet jelentős hatással van Schreiner Károly fafaragó gondolataira. 2022. augusztus 20-án, Magyarország születésnapján avatták fel a népi iparművész leglátványosabb munkáját. A faragott kapu, mely a Győrt Pannonhalmával összekötő kerékpárút felett ível át, 5 méter magas, 6 méter széles. Erről mondta az alkotó, hogy a táj jellemző motívumai az erdő, a szőlő és a hit jelennek meg rajta. Az egyik felirata így szól. Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet, és örököltél Istent és hazát. Écs katolikus templomába megmintázta a stációkat, és a településen járva lépten nyomon felfedezni a kezemunkáját. Elkészítette a játszótér mászókáit, hintáit, libikókáját, az elesett hősök emlékművét, díszes kapukat a település portái elé. A helytörténeti kiállításon nagyapja szerszámaival mutatja be a fafaragás és az asztalos mesterség eszközeit, technikai fortéjait. Sokan fafaragásait ismerik, de Schreiner Károly asztalos mester műhelyéből a határainkon túlra is kerülnek oltárok, bútorok, faragott poharak, gyertyatartók, kupák és más használati tárgyak. A Kisalföldi Népművészek Egyesületének tagja 100 év után támasztotta fel a fafaragás mesterségét Écsen, ahol fiatal követői is akadnak.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Egyszer volt, hol nem volt.
4: Még az óperenciás tengeren is túl.
5: A mese tanít.
4: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságokat.
5: Megnevettet.
6: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
5: Ám végül mindig győz az igazság.
4: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
5: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog. A sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a híreket Bártfai Kinga szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Sesztánk Miklós mentelmi jogát. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást a vagyonvédelmi hivatal. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesztánk Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. Előzőleg az országgyűlés szakbizottsága mindhárom politikus mentelmi jogának fenntartását javasolta. Közben a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, pártja és a KDNP sem vesz részt a parlament rendkívüli ülésén. Bóka János szerint a Hankó Balázs ellen folyó eljárás politikai megrendelésre indult, és a képviselő koncepciós eljárás áldozata. Rétvári Bence KDNP frakcióvezető szintén politikai eljárásnak nevezte az ügyet. kiemelt korrupciós és gazdasági visszaélések ügyében, valamint az előző kormány kommunikációs és propaganda költései miatt indítja első nyomozásait a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet emellett saját hatáskörébe vonja az önkormányzati korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásának vizsgálatát, jelentette be a hivatal nyomozati elnök helyettese. Várhatóan a Mi Hazánk alelnöki tisztségét választja a média tanács tagsága helyett Tóth Máté, mondta a párt újra választott elnöke a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Torockai László hangsúlyozta, hogy a hivatalos bejelentésig még egyeztetnek, mert a Mi Hazánknak új tagot kell jelölnie a média tanácsba. A pártelnök közölte, már találtak is olyan jelöltet, akinek a megválasztását szerinte a Tisza párt nehezen utasíthatná el. Torockai László arról is beszélt, hogy a pártja támogatja a mentelmi jog megszüntetését, közvádas büntető ügyekben és a végrehajtói rendszer átalakítását is. Oroszország további szabotázs akciókat tervez Európa ellen, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint. Kaja Kallas Brüsszelben az EU tagországok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, Moszkva műveleteinek célja a lakosság megosztása és megfélemlítése, de azt is el akarja érni, hogy Európa felhagyjon Ukrajna támogatásával. Hozzátette, komoly hiányok vannak a tagországok védelmi képességében, amit sürgősen orvosolni kell. Ukrán telekommunikációs cégek adatközpontjait és üzemanyagellátási létesítményeket támadott az orosz hadsereg Kijevben. Moszkva közlése szerint csapást mértek a Kijev megyei Vaszilkiv katonai repülőterének infrastruktúrájára, valamint odesszai és dunai kikötői létesítményekre és hajókra is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy Harkivban legalább 25-en, köztük 9 gyerek sérült meg, és egy lakóházat ért találat. Szumi megyében pedig 2 ember meghalt, és 8-an megsebesültek. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették. A heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Országszerte felhőtlen napos idő lesz. Napközben 22-25 fokra számíthatunk. Este 11-17 fok lesz.
9: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. A mai válogatásunk első részében hallhatják például a V-motorok, Konzsuzsa, Zorán, Aracki László, Kovács Kati, az Omega és az LGT dalait, valamint megemlékezünk Csepregi Gyula szakszofon művészről is. Egy olasz világsláger magyar változatával kezdünk. A távol létet Vándor Kálmán szövegével Szécsi Pál énekli, a Stúdió 11 és a Harmónia vokál kíséretével. Jó szórakozást kívánok!
10: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: francia kis pesti lány.
1: A V-motorok szerzőpárosa Ler István és Demjén Ferenc számtalan nagy slágert alkotott együtt, de mindközül az egyik legnagyobb a Jégszív, amit már is meghallgatunk. Őket pedig Konzsuzsa követi, aki Tolcsfai László és Bródi János Veszteségek című szerzeményét adja elő az aranylemezekben.

0: Csepregi Gyula szaxofonművészre, a Stúdió 11 egykori szólistájára, majd művészeti vezetőjére, a magyar jazz kiemelkedő előadó művészére emlékezünk, hiszen 1958. szeptember 28-án született, de sajnos már 2014 óta nincs közöttünk. Pályáját 1981-ben kezdte az akkori Bartók Béla zeneművészeti főiskola hallgatójaként Kovács Gyula zenekarában. Csepregi Gyula nevével mintegy 500 hazai kiadványon találkozhatunk, és szinte nincs is olyan neves hazai előadó, akinek valamelyik felvételén ne szerepelt volna vendégszólistaként. A zenész társadalom megítélése szerint ő volt Magyarország vezető szaxofonosa. Előadó művészi pályáját számos díjjal ismerték el itthon és külföldön egyaránt. A Zeneakadémia tanáraként pedig olyan növendékek útját egyengette, mint például Szent Martin. Az aranylemezekben most Csepregi Gyulát hallhatják egy 1998-as archív interjú részletben.
1: Ez egy szakma is. Én azt vallom, hogy egyáltalán nem szégyen az, ha valaki először szakember lesz, és a szakemberség kapcsán növi ki magát kvázi művészé. De attól a szakmai részének 100%-osnak kell lennie. És ha így fogom fel, akkor ezzel a szakmával, ha már erre adta az ember a fejét, akkor igenis kell, meg kell teremtenie az egzisztenciáját. Tehát én szaxofonosként keresem a kenyeremet. És ebbe belefér az is, hogy elmegyek mindenféle műfajban szaxofonozni. Tagja vagyok a rádió tánczenekarának, a Stúdió 11-nek, ahol istenén érzem magam. Nagyon kellemes emberek, kőkemény profik, nagyon jó velük zenélni, egy rém jó társaság, és alkalmazott zenét játszunk, tehát stúdióban felveszünk megrendelésre számokat, tánczenét, adott esetben filmzenét, és ez egy feladat, amit meg kell oldani, és én nagyon szeretem a feladatokat, tehát ez nekem egy napi jó, hogy mindig kigyullad a piros lámpa, és akkor oda kell figyelni, és szépen el kell játszani, ami ott van. És nagyon sok mindent alkalmazok a jazzben is, mert azért a jazzben sem árt, ha valaki jól olvaskodtát, vagy tud odafigyelni, amikor kell. Szóval a profizmusnak ezek az ismérvei, ezek jót tesznek a jazznek.
0: Csepregi Gyulát hallották egy archív interjú részletben, most pedig előadásában a 80-as évek egyik világslágere, Glenn Madeiros Nothing's Gonna Change My Love For You című dalának szaxofon feldolgozása hangzik el az aranylemezekben.

A következő pár percben tökéletes példát kapunk arról, hogyan lehet úgy dalt írni, hogy az a világ legromantikusabb szerzeményének hasson, miközben a csalódásról valaminek a végéről szól. Presser Gábor és Stevanovic Dusán a Szerelemnek múlnia kell című örökzöldjét Zorán énekli az aranylemezekben.

Az Omega egyik legnagyobb rock klasszikusa a Léna című dal, amely miatt sok fiatal lány gondolta akkoriban úgy, hogy róla szól a szövege. Talán nem véletlen, hogy emiatt is annyira népszerű lett, hogy 1978-ban az év dala címet is elnyerte. Mi pedig most meg is hallgatjuk az arany.

A mai aranylemezeket egy olasz világsláger magyar változatával, a Távolléttel indítottuk, és most még hármat hallgatunk meg. Aracki László énekli Vándor Kálmán szövegével és a Stúdió 11 kíséretével az Azzurrót, majd Kovács Kati, a Fáji Együttes és a Harmónia Vokál előadásában hangzik el az Indián nyár. A végén pedig az 1962-es San Remói Dalfesztiválon negyedik helyezéssel végzett Quando Quando magyar változata csendül fel, Mikor jössz már én felém címmel, amit Tardos Péter szövegével nálunk Korda György tett örökzöldé, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál közre.

0: Milyen lemezek?
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.

Ma nagyon messze vagyok attól az ősz reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedben jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és

Egy klasszikussal zárjuk az aranylemezek első részét, B-fehér Jenő, Szép asszonynak kurizálok című szerzeményét Szirmai Tamás zongora művész előadásában hallhatják a hírekig. 11 óra 4 perckor pedig visszaülünk a képzeletbeli időgépünkbe, és Vámosi János bársonyos hangjával indítjuk a folytatást itt a Dankó Rádióban.

0: Műsor ajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a híreket Bártfai Kinga szerkesztette. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást a Vagyonvédelmi Hivatal. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogát az országgyűlés. Magyar Péter kormányfő ellen egy Dunába dobott telefonügyében nyomoznak. Hankó Balázst hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint miniszterként és a Nemzeti Kulturális Alap elnökeként részt vett az NKA vagyonának szabálytalan felhasználásával, amivel több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint volt fejlesztési miniszterként közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át a Volán busszal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozásoktól. Előzőleg Magyar Péter parlamenti felszólalásában kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Hankó Balázs a parlamentben várja meg, hogy milyen intézkedést tesznek vele szemben. A fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának felfüggesztése előtt azt mondta, ha el akarják vinni, akkor a munkahelyéről tegyék. Seszták Miklós KDNP-s képviselő, aki 2014 és 18 között volt nemzeti fejlesztési miniszter, korábbi közleményében alaptalannak nevezte az ügyészségi gyanút, és azt mondta, bármikor kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni. Több az elmúlt hetekben nagy nyilvánosságot kapott korrupciógyanús ügyet vont hatáskörébe a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet közleménye szerint az egyik ügy a fejlesztésekért, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő felügyeletéért felelős volt miniszter ügye, amelyben más bűncselekmények mellett hivatali vesztegetés elfogadása, így több milliárd forintos jogtalan előny megszerzése a gyanú. A másik a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata, amelyben hűtlen kezelés miatt nyomoznak. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, még a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Ezek esetében vesztegetés és befolyással üzérkedés gyanújával folyik eljárás. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három jelölt között van Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Az emberi jogok területén végzett munka elismerésére alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnöldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen, segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain, és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellenére. Híreink végén az időjárásról. Országszerte felhőtlen napos idő lesz, Sopron környékén és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél, napközben 22-25 fok várható, este 11-17 fok lesz. Hasonlóan kellemes időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Ezek.
6: Három korszak, három teljesen eltérő stílusú és hangulatú dalával megyünk tovább a változatosság jegyében. Vámosi János énekli a Fogj egy sétapálcát című örökzöldet a Stúdió 11-jel. Majd Szűcs Judittal megyünk a diszkóklub elé este 10 felé. Őket pedig a Hobo Blues Band klasszikusa, a Nem lehet két hazád követi. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőttöt kívánok!

egy sétapálca, és légy vidám. Kös a nyakkendődből csokrot komán. A mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixi.

A Badfinger nevű velszi együttesre már csak az igazán nagy tudású rockerek emlékeznek, pedig ők adták elő a világ egyik legnagyobb slágerét, a Without You című dalt, amiért 1972-ben a szerzők Pete Ham és Tom Evans elnyerték a rangos Ivor Novello díjat is. A dalnak legalább 180 feldolgozása készült, de akkor robbant igazán nagyot, amikor a 90-es években Mariah Carey formálta át amolyan erőteljes díva himnusszá. A magyar változat viszont már az amerikai énekesnői előtt évtizedekkel elkészült, hiszen a Badfinger eredeti dalához Horváth Attila táncdalénekes írt magyar szöveget, és 1973-ban Mi van még címmel el is énekelte a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével, mi pedig most meg is hallgatjuk az aranylemezekben.

0: de van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lett, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Bár már beköszöntött az ősz, zenében bármikor fel tudjuk idézni a nyarat. 1982-ből a Prognózis együttes slágere, Vörös István Nyári éjszakák című szerzeménye szól az aranylemezekben. Aztán bepattanunk Kós János mellé egy Alfa Romeo-ba, amiről Pályer András és S. Nagy István írt neki egy remek dalt 1963-ban.

Ki será, será? Jerry Livingston szerzeménye Alfred Hitchcock az Ember, aki túl sokat tudott című filmjében szerepelt 1956-ban, és Doris Day színésznő előadásában vált világslágerré, majd elnyerte a legjobb betétdalnak járó Oscar-díjat is. Az aranylemezekben Nagy Kálózi Eszter színművésznő előadásában hallhatják, aki 2005-ben a magyar dalszövegírója Gédénes György Zsüti emlékére rendezett koncerten énekelte el az Ahogy lesz, úgy lesz című dal.

Hallgatóink kedvéért egy régi módi jó tanácsot adunk át zenében. Nagy Géza és Rákosi János Zsebkendődre köss egy csomó című dalát Németh Nellinek a Körmendi együttes kíséretével az alemezőn.

A mai aranylemezekben már hallhatták az Omegát, amelyről még a fiatalabb hallgatóink is tudják, hogy a magyar könnyű zene egyik legjelentősebb rockzenekara volt. Arra viszont már csak az idősebb hallgatóink emlékeznek, hogy fiatalon, a beat korszakban az Omega is gyakran szerepelt kísérő zenekarként, különböző énekes szólistákkal. Az aranylemezek következő felvétele is pont ilyen 1968-ból. A Soha nem késő című

Kedves hallgatóink, már a véget ért az aranylemezek. Remélem, hogy meggyőző volt az örökzöld zenei kínálat, és holnap ismét velünk tartanak. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Ma egy kis tréfával búcsúzunk, ugyanis ez a címe a Jereb együttes felvételének. A déli harang szó és a rövid hírek után a csárdásoké, hallgatóké, andalgóké a főszerep, hiszen Budai Beatrix szerkesztésében és vezetésével kezdődik a mai Jó ebédhez szólanóta. Utána pedig minden műfajból hallhatnak, amiket a Dankó Rádió képvisel, hiszen Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő az önök zenei kéréseit teljesíti ma is 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és várom önöket holnap is 10 után az aranylemezekkel. Addig is további kellemes napot és jó Dankó Rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Jó ebédet szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere.
4: Grabowski,
5: megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
7: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. Több korrupciógyanús ügyben indíthat eljárást a vagyonvédelmi hivatal. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs fideszes képviselő, volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós KDNP-s képviselő, egykori nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt a parlament rendkívüli ülésén. Előzőleg Magyar Péter kormányfő parlamenti felszólalásában kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Hankó Balázs a parlamentben várja meg, milyen intézkedést tesznek vele szemben. A fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter azt mondta, ha el akarják vinni, akkor a munkahelyéről tegyék. Seszták Miklós KDNP-s képviselő bement a legfőbb ügyészségre vallomást tenni, majd a hatóság őrizetbe vette. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Kiemelt korrupciós és gazdasági visszaélések ügyében, valamint az előző kormány kommunikációs és propaganda költései miatt indítja első nyomozásait a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szervezet emellett saját hatáskörébe vonja az önkormányzati korrupcióval kapcsolatos ügyeket, valamint a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek kiadásának vizsgálatát, jelentette be a hivatal nyomozati elnök helyettese. Ma adják át az egykori cseh elnökről elnevezett Václav Havel emberi jogi díjat Strasbourgban. A három jelölt között van Pardavi Márta jogász, emberjogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is. Az emberi jogok területén végzett munka elismerésére alapított díj magyar jelöltje régóta figyelemmel kíséri a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás emberi jogi munkáját. Felszólalt a magyarországi civil társadalom terét szűkítő törvények ellen. Segített megvédeni a kiszolgáltatottakat Európa határain, és fenntartani a jogállamiságot a növekvő nyomás ellen. Már 8 halálos áldozata van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 41 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Napközben 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Okos ember nem haragszik olyasmiért, amin nem változtathat. Okos ember egyáltalán nem haragszik. Gárdonyi Géza, íróköltő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket. 2026. szeptember 28-án hétfőn is jó ebédhez szól a nóta. Itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Már is a messze van a nyíregyházi kaszárnya, és az országúton hosszú a Jegenyes Orr című csárdást halljuk egy korábbi stúdiókoncertről. Dancs Anna Marit, idősebb Sárközi Lajos zenekara kíséri, majd egy nádfedeles kis házikóról Koltai László énekel. Tartsanak velünk!

virág, a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Hely, de azért a legszebb.

Méregetem az út hosszát, mégsem járok rajta hozzád. Kárpát Zoltán és Szegedi Lajos szerzeménye indul így, amit most Vörös Sári előadásában hallunk Lakatos Sándor zenekarával, majd a Jó bor, jó egészség, a Rózsa rózsa sárga rózsa és a 33 rózsafámon című klasszikus magyar nótát előadja Karcagi Nagy Zoltán, Csík József és Béres Ferenc.

Szeptember 28-a Vencel napja. A régi kalendáriumok szerint ez a nap a szőlős gazdák és a pásztorok számára is jeles nap volt, de időjósló napként is számon tartották. A népi megfigyelés szerint pedig, ha Vencel napján esik, akkor a következő esztendőben szép tavasz várható. Elődeink az időjárás minden apró jelét figyelték, és amit tapasztaltak, azt továbbadták nemzedékről nemzedékre. Mi pedig ezen a szeptember végén napon is őrizzük a régi idők dallamait és emlékeit. Következzen most egy szép magyar nóta itt a Dankó Rádióban, ami nem más, mint a Megállok a keresztútnál című Radics Béla és Farkas Imre szerzemény. Tolnai Andrást halljuk Hankó József zenekarával. Ezt követően Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgója kap helyet, miért hittem a szavának címmel. Gáspáran énekel. Majd az ennek a szép barna lánynak a Kiskút, Kerekeskút és a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdást Szilágyi Sándor nyújtja át a Dankó család minden egyes tagjának, majd Kolostyák Gyula felvételével zárjuk a sort a Még azt mondják, Picike babám című Papp Zoltán szerzeménnyel. Dankó klubos felvételekből áll a soron következő zenei összeállítás Nagy Kanizsáról, Jász Szent Lászlóról és Pannonhalmáról szól a nóta.

Az imént hallott Nótacsokor legvégén Szalai Antal és zenekara játszott. A folytatásban már Babos Károly szerzeményei csendülnek fel születésének évfordulóján. Babos Károly 1914. szeptember 28-án született Budapesten. Nótaszerző és tanár volt. Első szerzeményeit már az 1930-as évek végén játszották. Kiváló zongoristaként is ismerték, majd a magyar nóta világában vált igazán ismerté. Dallamai között olyan népszerű nótákat találunk, mint a Miért is jöttél az utamba, a Csókra csókot, vagy éppen a Menj csak tovább az utadon című klasszikus magyar nóta. Babos Károly szerzeményei itt a Dankó Rádióban nap, mint nap hallhatóak, mint ahogy éppen most Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. A már említett két nóta mellett az Azt a boldogságot, amit tőled kaptam című dala is felcsendül. Hallgassuk Buta Árpád Attilát, Solti Károlyt és Eperjesi Erikát, majd Puskás Sándor, Tegzegerber Miklós szerzeményével zárja a sort az Icipici kis galambom című csárdással. Emlékezzünk Babos Károly nótaszerzőre.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk most a Tangó Királyt, Kalmár Pált, amint cigány zenekarral énekel, Farkas Béla prímás vezetésével. Az Erdő, Erdő, Szép Kerekerdő című tradicionális dallal megyünk tovább, katonadalokat hallunk egy újra digitalizált gramofon felvételről, majd Farkas Rozika, a Nyisd ki anyám a virágos ablakod című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak. Hallgassuk meg együtt!

kedves édesanyám, van egy magas eperfa. Alá állok, kedves édesanyám, hogy ne jártak alatta. Sűrű a moka levele, jaj, de jó szagunk, egy kis hiányért, kedves édesanyám, nem leszek én szomorú. Sűrű a moka levele, jaj, de jó szagunk, egy kis hiányért, kedves édesanyám, nem leszek én szomorú.

Az Asszony lesz a lányból című Erős Béla szerzeményre még marad időnk. Adásunk első részében gyorsan hallgassuk is meg Baranyai István és zenekarának társaságában Bohács István énekel.

0: Műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Október 1-e a Zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bártfai Kinga nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Őrizetbe vették Sesták Miklóst. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Folytatódik a kellemes őszi idő. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlés képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte, Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlenkezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Magyar Péter kormányfő parlamenti felszólalásában kérte, hogy függesszék fel mentelmi jogát, mert, mint mondta, minden tettéért vállalja a felelősséget. Hankó Balázs azt mondta, a parlamentben várja meg, hogy milyen intézkedést tesznek vele szemben. A fideszes képviselő volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának felfüggesztése előtt azt mondta, ha el akarják vinni, akkor a munkahelyéről tegyék. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. A 2027 utáni 7 éves uniós költségvetésben meg kell tartani a közös agrárpolitika forrásait, legalább a jelenlegi értéken. Erről az agrárminiszter beszélt Brüsszelben. Bóna Szabolcs közölte, olyan aszálykár érte a magyar gazdálkodókat, amelyet pénzzel szinte lehetetlen kompenzálni. Amennyire azonban lehet, mérsékelni kell, és a gazdálkodók likviditását meg kell teremteni, tette hozzá a tárcavezető. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszert dob ki évente egy 4-tagú család, ennek több mint egyharmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Híreink végén a várható időjárásról. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fokig hűl a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A Magyar Zene Rádióját hallják. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Már is Újvári Maréka, majd Madarász Katalin énekel. A Vékony Deszka Kerítés és az Azt a kutya minden itt a világnak című dallal indítjuk adásunk második részét. Jó rádiózást kívánok!

Azt tartja a régi közmondás, hogy nincsen rózsa tövis nélkül, és milyen igaz ez az életre is, hiszen ami igazán szép, ami igazán fontos számunkra, annak sokszor ára van. Nincs öröm bánat nélkül, nincs boldogság fájdalom nélkül, és talán nincs igaz szerelem sem néha könnyek nélkül. A rózsa a szépség és a szerelem jelképe, a tüske pedig arra emlékeztet bennünket, hogy a legszebb dolgokért is meg kell küzdenünk. Ezt az ősi gondolatot fogalmazza meg a soron következő nóta is: nincsen rózsa tövis nélkül, szerelem szenvedés nélkül. A dal zenéjét a magyar nóta műfajának egyik legnagyobb énekese, egy legendás hang, Solti Károly szerezte, szövegét pedig Agyagfalvi Hegyi István neve jegyzi. Hát hallgassuk meg Pándi Piroska előadásában, Balázs Tamás zenekarának kíséretével, majd Szász Kati, Simon Boglárka és Benedek Fi Katalin is dalra fakad, a Hallod-e, hallod-e kismadár, az Asszony, asszony, az akarok lenni, és a Repül a szán című magyar népies műdalt halljuk itt, a Dankó Rádióban.

Nincsen nékem semmi bajom, énekli a folytatásban Kozál Gábor József szerzeményét Bányai Márton. Lakatos Miklós és zenekara Harkányi Dankó Klub előadásunkon kísérte Bányai Mártont még 2025. áprilisában. Hallgassuk meg újra!

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Egy igazán aktuális nótával megyünk tovább. Petőfi Sándor megzenésített versét halljuk Egressy Béni dallamaival. Hullalevél indul így a nóta, Smidélius Évát Toki Balog Ernő zenekara kíséri, majd Bétót Magda, Szeredi Krisztina és Csala Judit előadja a rózsafa bólogat a kert közepén, a Zsebkendőm négy sarka és a Táncba hív a nóta engem című klasszikus magyar nótát.

Most pedig Bobe Gáspár Ernőt és Cigány zenekarát halljuk. Egy 1968-as rádiófelvétellel megyünk tovább.

Vannak dolgok az életben, amelyeket egyszerűen nem lehet parancsszóra megváltoztatni. Ilyen a szív is, hiába mondjuk neki kétszeresen, ő bizony a maga útját járja. Ahogy a régi nóta is mondja, nem lehet azt parancsolni senkinek, hogy azt szeresse, kit a szíve nem szeret. A dal szövegét Szenes Andor írta, aki költőként, újságíróként és

Színpadi szerzőként is ismert alakja volt a két világháború közötti magyar kulturális életnek. Rövid élete során számtalan dallal és színpadi művel gazdagította a magyar zenés kultúrát. Tehetségét fia, Szenes Iván is tovább örökítette. Hát jöjjön az említett nóta itt a Dankó Rádióban, méghozzá Szőlősi Emese előadásában, majd Mohácsi József a Nemzörög a Haraszt című csárdással zárja a sort. Elsőként a Cudarember voltam című hallgatót halljuk, Bojtor Imre énekel.

Kedves hallgatóink, ennyi fért hétfői Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, legyen ez így holnap is, a déli harangszó után várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Na de addig is, ha tehetik, akkor hallgassák a Magyar Zenerádióját, hiszen most magyar nótákkal, örökzöld slágerekkel, operett melódiákkal érkezik ide a stúdióba Gál Zoltán kollégám. Jön a kívánság műsor. Szív küldi szívnek szívesen, mint ahogyan az év minden napján, ugyanebben az időben, majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? Élettörténetekkel, és persze Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már a Önöktől, a szerkesztő műsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. És persze a legfontosabb, hogy jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szakmai kritériumok alapján történt az első ügyek kiválasztása a vagyonvisszaszerzési hivatalnál. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlenkezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első négy ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. A mérlegelés szakmai kritériumok szerint történt. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik Sesták Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani, részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvasható. További 15 000 család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot. Így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Híreink végén az időjárásról. Országszerte süt a nap, délután 22-25 fok várható, estére 11-15 fok közé hűl a levegő, egész héten hasonló szép őszi idő várható. A pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfő délutáni kívánságműsorunkban, és bízom abban, hogy a héten több alkalommal is lesz kedvük velünk tölteni a délutánt, hiszen kéréseik alapján csak a legnagyobb kedvenceket játsszuk. A szerkesztő Nemes Niki, a hangmérnök Fóti Tamás. A Wenzeleket köszöntjük névnapjukon és azokat, akik szeptember 28-án születtek. Már most szólok, hogy vasárnap Ferenc nap, ha van ilyen nevű rokonuk, ismerősük, akkor köszöntsék a kívánságműsoron keresztül. Telefonszámunk 061-759-60-71. Rátóti Ferencné még nem Ferenc nap alkalmából kérte a dalt Zalaegerszegről, Janza Kata énekel, Pardon.

0: akartam mondani.
1: Új Lengyelben nagypapájának, Kaldenekker Györgynek 87. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván Rót Kaldenekker Alexandra, Lovai László énekel, Akácos út.

Zimonyné Ildikó Szombathelyről, Szigeti Fercsitől kért nótát, nóta csokor következik, kísérifje Berki Béla zenekara, 100 forintnak 50 a fele.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Tisztelt szerkesztőség, Hegedűs Béla név vagyok. 60 évvel ezelőtt végeztünk az általános iskolába, léptünk a nagybetűs életbe, és szeretnék egykori tanáraimnak, diáktársaimnak szerető szívvel, hálás üdvözlettel és köszönettel egy nótát küldeni, mégpedig én csavargó szívemen Maros Gábortól. Köszönöm szépen, Havon Julika voltam.
0: Így ősszel amúgy is az osztálytalálkozók szezonja van. Szeretettel küldjük a dalt, Maros Gábor énekel. Vén csavargó szívemen.

Galdos Tibornak testvére küldi kedvenc nótáját Győrúj barátra, Mészáros Andrást Jónás Géza zenekara kíséri, minek a szőke innékem. Minek?

Tóth Bélának Pesszent Lőrincen születésnapja alkalmából minden jót kíván két lánya családjukkal, az ismerősök és barátok, Somogyi Erikát Johann János zenekara kíséri. Várjatok még, őszi rózsák!

0: Török Sándor szeretné meghallgatni egyik kedves nótáját Battonyán. Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Halkan pengesd ezt a csárdást, hogy szívem oly nagyon ne fáj.

0: pokiwania boś tetra. Jest płaciaraść od nich jaj, to mi kryserety to laj.
1: 9 kislány és felesége Bojós Anna 63. házassági évfordulójukat ünneplik. Ez alkalomból kérték a dalt. Szeretettel köszöntjük őket. Az Apostol együttes játszik. Nem tudok élni nélküled.

Földeséné Marika, Moson-Magyaróváron szeretné meghallgatni a következő nótát. Boros Jolánt, Lakatos Sándor zenekara kíséri, Ingó Ringónád.

0: hospitüli arıyo, da legin etçeyo, kalan enni mindirinleyen bulan dito, apro mama, apro aladala, ikinago derem obdataya, hospitüli arıyo, da legin etçeyo, kalan enni mindirinleyen bulan dito.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Napot kívánok, én Tímea vagyok, Alsó Zsoltáról, és a kedves nagyomámnak szeretném születésnapjára küldeni a Darumadár fenn az égen című nótát, és az egész család nevében szeretnék nagyon sok boldog születésnapot kívánni, hogy még sok évig velünk legyen. Köszönöm!
3: Nagyon nagy szeretettel adjuk át az üzenetét. Dócs Pétert Sárközi Béla zenekara kíséri. Darumadár fenn az égen.

0: anyagán.
1: Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Földesi Béláné és férje mindig szívesen hallgatja a következő nótát. Kis Újszálláson Gránát Zsuzsa énekel, most kezdődik a tánc.

Bocskainé Emiliának Szentendrére barátnője küld egy operett dallamot Békásmegyerről. Zentai Anna énekel, adj egy édes csókot.

Férjére, akit 4 éve veszített el, emlékezik szeretettel, Farkasné Terike. Nagyibolyát ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri, ahogy én szeretlek.

drága édesanyjuknak, Őri Teréziának Tószegen 94. születésnapja alkalmából kívánnak nagyon sok boldogságot, jó egészséget, és hálás szívvel köszönik mindazt a szeretetet, gondoskodást, amit tőle kapnak, szerető gyermekei, 9 unokája és 7 dédunokája, Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Borús Lászlóné Nádudvarról kérte a következő nótát, Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, aki a szerelmet tagadni meri.

tartottak a nimeri. Az a csókizé csak hírből ismeri. Nem tépett még soha ibolyát, nem nótázott éjszakákon át. Mondta ki a szerelmet tagadni meg.

0: szerelme tagadni meg. Nincsen annak semmi teteje, hogy ha csók el hát ide vele, mondta ki a szerelme tagadni meg. De azért a csókból soha nem elég neki, rég megmondta az öreg anyám, a barna szeret igazán, mondd, aki a szerelmet tagadni meri. Rég megmondta az öreg anyám, csak a barna szeret igazán, mondd, aki a szerelmet tagadni meri.
1: Remek dalcímek műsorunk következő órájából elhangzik az Orchideák, a búcsútint az ősz a nyárnak, és a Love Story is Nyári Károlytól. A hírekig Terék József játszik.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek 60-i Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Nyereg be Magyarország! Lovas ünnep Szilvásváradon 19. alkalommal. Tekintse meg Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét. Kis huszárok, nagy huszárok, kocsitolás és fogatvágta. Idén is színes program kínálattal kápráztatják el a nézőket. Nemzeti vágta. Vasárnap 15 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Új jelöltet javasol a legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek. Az egyik ügyről elmondta, hogy a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus példája volt az úgynevezett vízum biznisz, amelyben a hivatal a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek szerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálja. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik a ma őrizetbe vett Sesták Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány 2 volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Iráni emberi jogi ügyvéd kapta az idei Václav Havel díjat. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács indoklása szerint Nasrin Sotoudeh aktivistákat, újságírókat, kisebbségieket és kivégzésre ítélt fiatalkorúakat képviselt, miközben fellépett a női fejkendő viselését kötelezővé tévő törvények és a halálbüntetés ellen. A díj jelöltjei között volt Pardavi Márta jogász, emberi jogi aktivista, a Magyar Helsinki Bizottság társelnök. Is. Brit állampolgárok azok a gyanúsítottak, akiket tegnap vettek őrizetbe az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpontnál, közölte az ügyet vizsgáló brit terrorizmus ellenes rendőri hálózat. Az öt férfi azután fogták el, hogy bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon tart. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Híreink végén a várható időjárásról. Napos, száraz idő várható, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is. A pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Magdi és kedves férje Tardos Kedden házasságkötésük 63. évfordulója alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Isten éltesse önöket, Zárai Márta és Vámosi János énekel. Köszönet a boldog évekért!

Bátmonostor Andr. Szigecsán Tamás Zsolt házi orvosnak küldi a dalt szeretettel, egyik hálás betege. Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, Hargitai Fecskemadár.

0: Derecskéről Szuhai Bálinné Kovács Apollóniától kért egy nótát, kíséri fiabb Déki Lakatos Sándor zenekara, Este felé a faluba.
1: Este felé a faluba, kiülnek a kapuba a lejájuk. Arra mennek a levények, húzzuk hozzá, csalfán nézetre jájuk. A hold a fényes, a csók édes, kispadokon nagy szerep.

0: van világom.
1: Kurucné Irénke Máté Szalkáról kérte a következő nótát. Szóka Júliát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Nincsen abban semmi szégyen.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szilvi szeretne küldeni Dávidnak a Váci kórházba, és üzeni, hogy sokat gondol rá. Tolnai Kláitól és Páger Antaltól az Orchideák, Lila Orchideák című dalt. Köszönöm!
2: Az egyik legklasszikusabb kedvenc következik. Tolnai Klári és Páger Antal énekli a Charlie nényéből az Orchideákat.

0: elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
0: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
0: Lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
0: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy...

0: Magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: Ezt mondta akkor is ő.
1: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
0: Én mégis megköszönöm.
1: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
0: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába.

0: mintha egy költő lelkébe húznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben húznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen húzna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni, fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mátyusné Emma kérte a következő nótát Balatonfüredről, Pere Jánost, Tabányi Antal zenekara kíséri, Törökszegfű Liliom.

0: még meglocsolom, öttörök szegfű liliom, kinyílik a pécsvárosi udvaron. Ne sírj, babám, meglátod, lesz még néked világod. Haza még meglocsolom, öttörök szegfű liliom, kinyílik a pécsvárosi udvaron.
1: Balda Istvánné Korcsok Veronikának 80. születésnapja alkalmából kíván jó egészséget, sok boldogságot Csorvásról, a Korcsok rokonság apraja nagyja, Tarnai Kis Lászlót Johann János zenekara kíséri, búcsút int az ősz a nyárnak.

0: Így van.
1: Hernádról Csonkárné Ili kéri a következő dalt, Molnár Júlia az előadó, nem hiszek én többet már a legénynek.

Kreutzer Nikolettának szíve teljes szeretetével küldi a dalt és kéri bocsánatát. Dóka László, Nyári Károly énekel, Love Story.

Szívküldi szívnek szívesen. Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Berényi Károlyné Kisvárdán szeretné hallani egyik kedvenc nótáját. Dóri Józsefet halljuk. Szép pirosra, ropogósra megérett a cseresznye.

0: desde que no seré tuya.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Korosz Ferencné vagyok Budapestről. Szeretnék kérni a Dankó Rádiótól a szüleimnek, akik 13 éve a Jászárok szállási temetőben nyugszanak, nincs már hová hazamenni. Köszönettel, Orosz Ferencné.
1: Köszönöm, hogy hívott minket. Fényes György énekel, kísér, Rácz Géza zenekara, nincs már hová hazamenni.

Kosné Erika Szegedről egy olyan slágert keres, amelyet régen hallott, a mi archívumunkban megtalálta, a Nonstop együttes játszik, lélegző furcsa hajnalon.

Füle Károlyné édesapjának küldi a következő nótát Sárét udvariba, Kovács Marikát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, csendesen csak csendesen.

Gödöllőről Barta Sándorné kérte egyik legkedvesebb nótáját, Szentendrei Klárát Sárközi Béla zenekara kíséri, Kiskapumat, ablakomat minden éjjel kitárom.

Isaac Robertné azoknak az osztálytársaknak küldi a következő dalt, akikkel együtt érettségizett 1975-ben. Most osztálytalálkozóra készülnek, szeretettel küldi a dalt. Az Illés együttes játszik, még fáj minden csók.

Érdemes velünk tölteni a következő órát is. Elhangzik többek között a Kék Duna keringő, a Csillagok örökké élnek, és a Jó lenne 120 évig élni című dal is. A hírekig Déki Lakatos Sándor zenekara játszik.

0: műsorajánló. Népek dalai, világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja, egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Szól zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valaki, ilyen hiába valóságok.
4: Megnevetted.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Szakmai kritériumok szerint választotta ki az első ügyeket a vagyonvisszaszerzési hivatal. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Marad a szép őszi idő sok napsütéssel. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője Unger Anna. Az MVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvényköltségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesták Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. Kulcskérdésnek nevezte Magyar Péter kormányfő azt, hogy kiáll a legfőbb ügyészség élén. Hozzátéve, emiatt nem köthet rossz kompromisszumot a parlament. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával. Ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Ezért arra kérte az államfőt, hogy új jelölésével olyan embert nevezzen a posztra, aki képes helyreállítani az intézménybe vetett közbizalmat. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Bak András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az évelején indított programot. Így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Ma éjfélig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik, Katania repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni. Híreink végén az időjárásról. Napos, száraz idő várható, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071, e-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Karajos Vencel kamionosnak barátai küldik születésnapja alkalmából a következő dalt, és kívánnak jó egészséget, minden jót. A Hungária együttes játszik, Isztambul.

Péteri Józsefné Gyöngyi két születésnapi alkalmából tisztelettel, szeretettel köszönti. Jó egészséget, sok örömet, boldog napokat kíván Béla. Bojtor Imre énekel, Kéki Bolya búra hajtja a fejét.

Badacsonyba a Tálas családnak. Szeretettel küldi a következő nótát. Debrecenből Irénke. Rozsas Istvánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri. Szigligeti csárdás.

Dudosné Katalin édesapjának küldi a következő nótát Nyírbátorba, Miklós Erikát Jónás Géza zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Nagy karácsonyban Enyedi Eszternek házasság évfordulója alkalmából jó egészséget, Isten áldásával nagyon hosszú boldog életet kíván. Nagy-nagy szeretettel a 94 éves Dédi. A két Duna keringőt kérném szépen. Hálásan köszönöm.
2: Örülök, hogy telefonált, és szeretettel adjuk át az üzenetét. Gyenestéli és Huszta Gulány zenekara játszik Kék Duna keringő.

Kovács Janika a Dankó család tagjainak jó egészséget, minden jót kíván, Latabár Kálmán énekel. Nem vagyok én már az, aki voltam.

nem segített rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam, szép asszonyok, szép

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Bertalanné Aranka Ebesről kérte a következő nótát, Fazekas József énekel. Hallod-e te, Csigabiga?

sose hiba, hogy az asszony ellopta a barátom. Nem tudhatom, hova teszi, de ne aki megkeresi, keresem, de soha meg nem találom. Lejárhatom a lábamat utána, de mond szemmel nem találom hiába. De jó neked csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Lejárhatom a lábamat utána, de mond szemmel nem találom hiába. De jó neked csigabiga, nem eshet meg az a hiba, hogy az asszony beköltözik a házba. Csiga legény, nem kesereg, ha az

0: vizes fében csúszok mászok utána. Okos már vagy csapatika, nem lehet már semmi hiba, ad a lánynak főbérleti lakása. Amikor még szerelmes volt a lányba, vizes fében csúszok mászok utána. Okos már vagy csapatika, nem lehet már semmi hiba, ad a lánynak főbérleti lakása.
1: Bonyhádra Széles Józsefnek szeretettel küldi egyik kedvenc nótáját, nővére Nyíregyházáról, Máté Otiliát és Bősi Szabó Lászlót, ifjabb Olá Kálmán zenekara kíséri, 6 nap óta szól a nóta.

bányára, aki a komáromi temetőben alussza örök álmát, halálának 21. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik édesanyja Kati. Rutkai Éva énekel, a csillagok örökké élnek.

következő nótát Sidó Róbert kérte, Lovas Lajost Balogh Sándor zenekara kíséri, valamikor nótás kedvű vidám legény voltam.

Kabára Sáp Istvánnak kérte felesége a következő nótát, Drágán Lajos énekel, ledőlött, ledőlött a szénavogja teteje.

Lajos nevű hallgatónk Soltan várja a következő dalt. Nádas Györgyöt Lakatos Miklós zenekara kíséri. Jó lenne 120 évig élni.

kereges út az élet útja, nem könnyű azt végig járni. Szerelemre, boldogságra, együnk magunkban rá.

kérlek, mind a gólyák, őz időben messzi dájra. Beszélgetnek fönn,

Velem Sándorné szeretné meghallgatni a következő nótát Balatonfüreden. Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, leszakítják a rózsát a szagáért.

nagymamájának, Pandur Károlynénak szeretettel küldi a következő nótát. Lentébe, Emese, Kovács Évát ifja Berki László zenekara kíséri. Répa, répa, sárga répa.

barátnőjének Ferenci Ritának Pécsre sok szeretettel küldi kedves közös dalukat Brigitta. A Neoton együttest halljuk, Señorita Rita.

Szentendre Kőhegyen Tordán Éterikének születésnapja alkalmából erőben, egészségben gazdag életet kíván szíve minden szeretetével férje Sándor, Talabér Erzsébetet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el. Remélem, kellemesen telt az elmúlt három órájuk, és csak ezt ígérhetem a következő órára is. Popovics László várja önöket, Tudod-e még az én nótám című népszerű műsorával. A kívánságműsort ma is Nevesniki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, és találkozzunk holnap délután is kettőkor itt a kívánságműsorban. Most Berki Péter zenekara játszik. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó! Egy aprócska galapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski.
5: Grabowski, megsebesült?
4: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
3: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert, miután felfüggesztették mentelmi jogát. Dróntámadás érte Kijev történelmi belvárosát. Napos idő várható, 25 fokra készülhetünk. Őrizetbe vették Sesztát Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesztát Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NKH ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a 4 ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője Unger Anna. Az MVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesztát Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Asztalos Péter lett a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért új elnöke. Nyílt pályázati eljárásban 6 jelölt közül választották ki a szervezet élére. Korábban a Magyar Nemzeti Bank versenyképességi elemzőjeként dolgozott. A szervezet a jövőben nagyobb hangsúlyt kapnak a szociálpolitikai kutatások, az idős politika és az esélyteremtés. Orosz drón támadás érte az Ukrán Tudományos Akadémia épületét Kijev történelmi belvárosában. Az orosz erők csapást mértek egy Dnyipro üzleti központra és egy logisztikai létesítményre. Zaporizsia városában egy ipari létesítményt vettek célba. A támadásoknak legalább 5 halottja és több mint 20 sebesültje van. Közben Szerhij Korecki miniszterelnök a várható téli áramszünetekre hívta fel a kijeviek figyelmét, és azt azt javasolta, hogy az idősek, betegek gondoskodjanak alternatív szállásról. Az időjárásról. Hajnalban átmenetileg kötfoltok is lehetnek, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok! Üdvözlöm a Dankó Rádió hallgatóit! Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ha ön is szívesen mesélne az életéről és a kedvenc dalaihoz kapcsolódó emlékekről, várjuk jelentkezését. A 061-759-60-71-es telefonszámon, vagy a dankoradio@mtva.hu e-mail címen. Mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét, telefonszámát és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Az édesanyámnak is ez volt a kedvenc nótája, és amikor ő nagyon beteg volt, mindig azt mondta, hogy kisjányom, ha ezt hallod, mindig rám gondolsz. És én ezt mindig meghallgatom, meg kérem is.
0: Egy 77 esztendős hölgyhez látogatunk, Kunhegyes településre, úgy hívják, hogy Eszter. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Klasszikó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.
1: Miért van az, hogy lehet, ezt valaki mondja meg, hogy odafönt a magas égi békében? Miért van az,

0: száll csendesen, bizony ez a szerelem, kockázatos, nem mellékes hatása.
1: Igen.
2: Kezdve csókolom, Eszter, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Jó napot!
2: Hogy tetszik lenni?
1: Köszönöm szépen kérdését. Hát el vagyok. Nem hagyom el magam, el vagyok. Mint egy 77 éves asszony, özvegy asszony.
2: Szürke hétköznapok?
1: Hát, vannak olyanok is, mikor milyen az idője.
2: Tehát az időjárás függvénye az, hogy milyen hangulata van Eszternek? Jól értem.
1: Hát igen. Igen, igen. De úgy el vagyok. Gondoltam, hogy nem fog elfelejkezni rólam, már hogy felhív.
2: Igen.
1: Én nagyon szeretem a Dankó Rádió után, azt tartsa bennem az életet, meg mindent, a jót, a rosszat.
2: Uh-huh. Tehát akkor két dologra már rávilágítottunk, az egyik az időjárás, a másik a Dankó Rádió, ettől függ a
1: igen.
2: hangulata, hogy
1: hát
2: viccesen
1: fogalmazza meg. Hát most tényleg, most nem tudok mit mondani, mert hát ugye, hát most hiába sírbakolok én, hogy így jártam, hogy elveszél, nem, szóval nem.
2: Van olyan egyébként, hogy hall egy dalt, és akkor így komolyabban elszomorodik, vagy...
1: Hát igen, igen, igen, van. Vannak olyan napok, igen, hogy átgondolom az egész életemet, azt az 57-et, és akkor utána, hát mondjuk elkeseredek, de az utána úgy elmúlik.
2: Ha jól értettem, hogy azt mondta, hogy átgondolja az egész életét, azt az 57-et.
1: Igen.
2: Az 57-es számot mondta?
1: 57-et.
2: Ez a házassági?
1: Igen, igen,
2: aha.
1: Igen. Addig, igen.
2: Ráhibáztam.
1: Igen, igen, mert ugye most jövőre lesz 4 éve, március 8-án, hogy elveszítettem a férjem, mert hirtelen. Az egy nagy csapás volt, de a gyerekeim tartsák meg az unokáim bennem az erőt, én meg nem hagyom el magam, mert még szeretnék köztök lenni.
2: Hát ez még... az, ami élteti, én azt gondolom.
1: Igen. Én szeretem a hallgatni is, mert megcsinálok mindent, amit kell, amit bírok.
2: Igen.
1: Meg...
2: Hát akkor rávilágítottunk még egy örömforrásra az unokákra. Lehet, hogy még további örömforrások is kiderülnek. Eszter kedvencét meghallgatjuk, és akkor majd meglátjuk, hogy milyen történetek jönnek ki belőle, milyen örömforrások az életében. Szóval Eszter kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
1: Jó.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Eszter a vendégünk. Vándor felhők fenn az égen. Ez egy nagy kedvence Eszternek. Mire emlékezteti?
1: Hát már ezt sokszor elmondtam, mióta beszélünk. Hát ugye az édesanyámnak is ez volt a kedvenc nótája, és amikor ő nagyon beteg volt, mindig azt mondta, hogy kisjányom, ha ezt hallod, mindig rám gondolsz. És én ezt mindig meghallgatom, meg kérem is a Dankó Rádiótól, meg a gyerekeim is tudják, már amikor a fiam mondja, hogy én tudom, hogy anyám, neked mi a nótád, a vándor felhők. Hát ebben benne van az egész élet, minden jó, rossz.
0: Igen.
1: Meg én a szüleim...
0: Milyen betegséggel küzdött egyébként az édesanyja?
1: Hát rákba halt meg. 78 éves volt László, 4 hónap alatt elment.
0: Akkor gyakorlatilag felnőttként...
1: Igen, 45 éves volt, amikor az anyám meghalt.
0: Igen, mert úgy mesélt el, mintha még gyermek lett volna. Tehát nagyon szoros lehetett a kötelék önök
1: igen,
0: között, nem?
1: Igen. Utolsó percig ott voltam vele, úgyhogy...
0: És akkor mondta gyakorlatilag a beteg ágyán feküdve, hogy amikor ezt a dalt majd meghallod, kislányom, így szólította 45 esztendősen?
1: Igen.
0: Sejtettem valamiért, csak így a hangsúlyból, a hanghordozásából, hogy ilyen közvetlen nexus lehetett az édesanyjával, még ennyi idősen is.
1: Igen.
0: És akkor mondta, hogy amikor ezt a dalt majd meghallod, kislányom, akkor jussak eszedbe, vagy?
1: Igen, mindig. Hát eszembe van nekem, mint a két szülő, ugyanúgy az apám is, mert mind a kettő, amikor ő meghalt, meg 27 éves voltam.
0: Értem, tehát jóval előbb ment el.
1: Igen, ő ment
0: először, az édesanyja.
1: Igen.
0: Ez egy ilyen, igen. Az édesanyjával ez egy ilyen szeretetteljes?
1: Hát igen, mert ő is szigorú volt, de az apám az még jobban, de jó van, úgy, így neveltek, akkor az volt, az a rendszer, vagy hogy mondjam, László.
0: Értem, hát csak azt érzem, hogy minthogyha így nagyon ragaszkodott volna az édesanyjához.
1: Igen.
0: Hogy ez
1: igen.
0: A ragaszkodás, ez miből fakadt, hogy egy szeretetteljes kapcsolatban volt, vagy a tekintély?
1: Minden gondolatunkat tudta, meg szóval így nevelt bennünket, úgyhogy...
0: Értem.
1: Hát most én
0: ha minden gondolatunkat tudta, erről az jut eszembe, hogy igen, így voltam én a nagymamámmal, azonnal kitalálta, hogy mit akarok enni majd gyermekként.
1: Rétest, hát
0: csúpörköt. Na jó van, akkor emlékezzünk az édesanyjára, jó?
1: Jó.
0: És arra a szituációra, amikor tényleg már betegen ott fekszik.
1: Igen.
0: Az ágyban
1: is. És ugye
0: ön már jócskán felnőtt, tehát 45 esztendős.
1: Igen.
0: És mondja önnek, hogy amikor majd ezt a dalt meghallod, akkor jussak eszedbe.
1: Most azt nem tudom, még akkor nem Tarnai Kis László művész úr énekelte, mert ugye nem tudom, akkor ki énekelte, de nem mindegy.
0: Hát most Kis Károly fogja. Eszter, Kis Károly előadásában hallgatjuk meg. Vándor felhők, fenn az égen. Ezt szólt át Eszter kérésére itt a Dankó Rádióban.
1: Igen.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Eszterrel beszélgetünk. Én nem hiszem, amikor gyermekkoromban először hallottam ezt a dalt, akkor arra gondoltam, hogy ez nagyon szomorú felvétel. Hát, Zárai Márta Homokóra című dala. Igen. De hát az apropója is ugye műsoron kívül említette, hogy gyakorlatilag ez a házasságára, a férjére emlékeztető, ugye? Hogy egyedül maradt, ugye?
1: Igen, egyedül maradtam, és akkor őnek is ez volt a kedvenc száma. És most úgy gondoltam, mikor felhív, hogy rögtön hívtam a legöregebb unokámat, Otéliát, és mondtam neki, képzeld el, mindjárt szól Popovics úr, hogy beszél, hogy mama, csak arra kérlek, hogy ne szomorkodj, legyél fit, és tudod, hogy azt elfelejteni nem lehet, és azt a nótát kérjed. Azt mondja, melyiket mondom, hát a homokóra, jó, azt mondja, nagyon jó, mert így emlékezel papára, meg mink is ugyanúgy.
0: Milyen támogatásban van része az unokája részéről, vagy az unokái részéről? Hány unokája van egyébként ezt?
1: Hát 4 unokám van, 3 lány, meg egy fiú, meg 3 dédunokám.
0: Úristen, hát népes család.
1: Igen. És ugye Otélia a legöregebb, na, nincs kiválasztás, de viszont ő nagyon ragaszkodik hozzám, nagyon félt is, meg minden úgy, hogy...
0: Értem, abszolút. Tehát közel állnak egymáshoz.
1: Igen, és akkor most rögtön ő mondta, hogy mama, erre megkérlek, hogy nincs, hogy sírjál, vagy ilyesmi, nem szabad. Azt mondja, úgyhogy ennyi.
0: Hát szeretné önt érzelmileg is támogatni.
1: Igen. Mindig azt mondja, hogy mama, neked 100 évig kell lenni. Hát persze, mondom, ameddig. Hát ameddig engedik.
0: Igen, hát én is ezt mondtam mindig a nagymamámnak, ez az unokáknak a feladata, hogy ezt mondogassa egyébként többek közt. És mennyit találkoznak? Tudnak azért találkozni?
1: Hát úgy, hogy minden hónapban haza szokott jönni. Most például a nyáron ilyen nagy meleg volt, úgy vett ki, itthonról dolgozott, hogy itt legyen velem, hogy nehogy valami bajom legyen, hogy a 40 fok, és itthon volt velem Otélia.
0: Akkor tényleg közel állnak
1: utána
0: egymáshoz.
1: Utána jött a másik is, jött a lányom, úgyhogy minden hónapban hazajönnek, ahogy tudnak, mert Pesten laknak, és akkor hát, amit kell megcsinálni, nem kell nekem, mert mondom, attól függetlenül, hogy 77 éves vagyok, nem hagyom el magam. Igen. Azt nem mondom, hogy olyan vagyok, mint régen voltam, mert ez fáj, de jó van.
0: De hát Otélia komolyan gondolja azt, hogy vigyázzon magára, és igen, még ő is vigyáz önre, hogyha...
1: Igen, hogyha... ez biztos László, ez olyan igaz, ahogy most maga nekem mondta.
0: Igen, hogyha erre időt, energiát szán, igen, hogy meglátogassa önt, ott legyen
1: és
0: önnel.
1: És hazajött, és itt volt velem, még az a nagy meleg volt, igen.
0: Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, amiről mindez eszébe jutott. Tehát Zárai Márta felvétele a homokóra. Itt a Dankó Rádióban.
2: Ülök a szobámban búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok. Odakünk az utcán lassan fény dereng, és az órán

0: volt.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Eszter a vendégünk, Omega, Fekete Pillangó. Hát igazán érdekes dalválasztás. Kíváncsi vagyok, hogy miért pont ezt a felvételt szeretné meghallgatni.
0: Azért szeretném meghallgatni, mert most megint ott itt hozom fel ott élő unokámat, hogy ő mondta, hogy mama, tudod, hogy ezt nagyon szereted, te is megszeretted, én utánam. Mert tényleg mindig azt kérdi, a születésnapja van, vagy névnapja. És ezt szoktam nekik küldeni. De meg én nekem is úgy nem is tudom, hogy magyarázzam már. Uh-huh.
1: Akkor ezt a felvételt az Otília mutatta meg önnek?
0: Igen, és azt mondta, hogy mama, ez legyen a harmadik. Ebben minden benne van. Hát, uh-huh. Benne.
1: Egyébként ő ahhoz a generációhoz tartozik, aki LGT piramis,
0: hát Omega, igen, meg szereti ezeket a számokat, hát mondjuk, megmondom, uh-huh. Hát most volt a születésnapja szeptember 17-én, mivel ő a legöregebb, 37 éves, úgyhogy ő szereti, nagyon szereti, akkor szereti a másikat is mondod, de már nem tudom, most nem jut eszembe, mindegy. Uh-huh. Nem, Demjén Ferencet is szereti.
1: Igen, hát nem feltétlenül az a korosztály, aki ezen nőtt fel, de ettől függetlenül még ezek tényleg nagyon, nagyon kiváló felvételek, kiváló előadóktól, mondani valóval, nagyon jó szövegvilággal, tehát abszolút érthető, hogy szereti ezeket.

0: Hát, most mit mondani, más nem tudok mondani.
1: Esztert egyébként bevezeti ő a slangbe, azokba a szavakba, amit mostanában a fiatalok használnak? Szokott mondani? Mondjuk ugye a zseton is lehet egy ilyen szó, de nem feltétlenül ez a legújabb. Nem. Például valami, van egy jó napjuk, akkor adom. Vagy ez jó dolog, ezt adom.
0: Hát megkapja a pénzt, hogyha mondjuk születésnapja van, vagy névnapja, én mondjuk nem úgy mondom neki, csak néha ő mondja, hogy dédimam, akkor gyűjtöl ugye nekem majd zsetont, és akkor majd, amikor hazajövök, ide adod, mondom, oda kisfiam, oda, mert nagyon szeret, mert nagyon szeret. Hát a másik kettő is, csak azok ritkábban jönnek, de ők jönnek.
1: Igen.
0: Hát a fiam az osztrákoknál, akik, ő nem tud mindig jönni, ő nem tud.
1: Persze. Na hát akkor szóljon a dal az unokák és a dédunokák tiszteletére, jó?
0: Igen, jó.
1: Itt van
0: jó.
1: Tehát Eszter kérésére a Dankó Rádióban az Omega és a Fekete Igen. Pillangó.
0: Igen.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Eszter kedvenceivel. Nagyon szerencsés egyébként, hogy az unokák hada vigyáz önre.
1: Hát ez biztos.
0: Ugye? Érzi ezt a szerencsés?
1: Én azt mondom, László, hogy ezt a szeretetet a gyerekeimtől is meg, de a két unokámtól, Otélia, Petronella, meg a kis Árdi, ugyanolyan lányomtól is, szóval nem mondtok semmi rosszat.
0: Persze, persze, abszolút értem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy felhívott.
0: Én köszönöm ezt.
1: Jó egészséget kívánok magának.
0: Viszont úgyhogy kívánom, és beszélgessünk majd még, jó? Vigyázzon magára, Eszter, csókolom.
1: Vigyázzon, viszlán.
0: Viszont hálásra. Esztert hallották. Most pedig hamarosan jön Juhász Katalin és a Tudta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól itt a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Ossza Mihály, Ossza Mihály következik, a juhászul a birkákot a gazdája számon kéri. Alig van egy rűje, rajta egy parcsengője, hojtogati alapáli. Hojtogati alapáli. A bátai csáda fáli. A csádába behojtja, az aratán mulossa, így mulott egy juhaszlági.
2: A bátai Katona Istvánné énekével köszöntöm a kedves hallgatókat, a hónap névadó szentje, Szent Mihály főangyal, az égi seregek fejedelme ünnepe előtt. Szent Mihály hazai kultusza igen korai. István király az ő tiszteletére szenteltette 1009-ben a Veszprémi Székesegyházat. Alakja megjelenik a Szent Korona alsó részén is. A hagyomány szerint Szent Mihály kíséri a halott lelkét a túlvilágra. Feladata, hogy mérlegre tegye a lelkek jó és rossz cselekedeteit. Ez a gondolat a temetési énekekben is megjelenhet, úgy, ahogy Dénesi Imre, Türi és Balázs Falvi kántortól halljuk, Borsai Ilona 1963-as felvételén.
3: Szent Mihály a paradicsom fejedelme, kit tisztelnek az angyali serege. A templom oltárán állt az ur angyala, és kezébe drága öntöményező tart vala. Amen. Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.
2: A néphit szerint az utolsó ítéletkor Szent Mihály serkenti föl a halottakat. Csíksomjón erre emlékeztetnek a Mihály napi prédikáció előtt megszólaltatott trombiták. A göcseiek szerint Mihály akasztja föl a napot, a holdat és a csillagokat. Tápén úgy tartják, hogy a tatárokat Szent Mihály karddal űzte el, épp úgy, ahogy a sátánt és a gonosz szellemeket a ma is gyakran elhangzó imádságban. Ennek az imádságnak archaikus moldvai változatát halljuk a klézsei Pliszár Jánosnétól, Kallós Zoltán 1971-es gyűjtéséből.
4: Szent Mihály arkangyal virrázmez minket harcainkba, a sátán gonoszságai ellenáll így utolmunk, ásadezve kérünk. A sátány és más gonosz elleneket, kik a lelkek veszedelmikre törnek a világon, Isten elejébe taszítsd a karhozatra. Amen.
2: Szent Mihály napja őszkezdő nap. Európa szerte pásztor ünnep. A Szent György napján kieresztett jószágot Szent Mihálykor hajtják újra vissza a téli szállásokra, és az ország sok vidékén ez volt a pásztorok számadásának és felfogadásának napja. Híres, sőt hírhet lett egyes helyeken a Mihály napi juhászfogadás. 1776-ban a kecskeméti főszolgabíró például külön rendelkezésben volt kénytelen megtiltani a juhászoknak a botrány okozó dorbézolást. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihályi vásárok. A borszűrő Szent Mihály elnevezés pedig onnét ered, hogy szeptember végére egyes vidékeken megfort az újbor, így aztán a mulatságok, a lakodalmak őszi időszaka is e napon veszi kezdetét. E mulatságok hangulatát idézi a debreceni Szeredás együttes muzsikája, Magyar Kalendár.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 25 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Zárolták a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Felborult egy veszélyes anyagot szállító tehervonat két kocsi a Rákos állomás közelében Budapesten. Marad a kellemes őszi idő sok napsütéssel. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Gál Andrea vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután a Facebookon tudatta, nem bújkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is, az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Zár alá vették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának csak nem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. A rendőrség nem intézkedik sem a parlamentben, sem a képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházban, tudatta az országos rendőrfőkapitányság. Ezt azután közölték, hogy a parlamentben a mentelmi jogok felfüggesztése után a Fidesz frakció vezetője azt állította, hogy rendőrök vannak az épületben. Bóka János ezzel arra utalt, hogy Hankó Balázs volt miniszter, az országházban várja, hogy milyen intézkedéseket terveznek ellene. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsija Budapest 10. kerületében, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltók megszüntették a szivárgást a tartályból. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. Jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó járatokra, pótlóbuszokra kell számítani. A Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békés Csaba vonalon, valamint a Rákost érintő elővárosi közlekedésben is. És végül a várható időjárásról. Napos, száraz idő marad, továbbra is vérasszonyok nyarára számíthatunk. Éjszaka 4-10, holnap délután 22 és 25 fok közé melegszik a levegő. Szép kora őszi időre készülhetünk a következő napokban is, ugyancsak 25 fok körüli hőmérséklettel. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
1: Túl az operencián, a Dankó Rádió operett műsorában. műsor a vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operetslágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Van egy csodaszer. Énekelte Kukeli Júlia és Bende Zsolt, Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is, hiszen hallhatják majd Turai Idát, Varga Miklóst és Viki Dágyulát is. Ám elsőként Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből Bob belépőjét Berkes János énekli. Majd utána Gencsi Sári és Svéd Sándor előadásában hallgathatunk meg egy kettőst Kálmán Imre a Tatárjárás című operettjéből. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Szörinyi Levente és Bródi János közös munkájából számtalan emlékezetes dal született, amelyekhez mindannyiunkat szép emlékek fűzhetnek. Együttműködésük egyik legjelentősebb alkotása az 1983-ban bemutatott István a Király rockopera, amely mára a Magyar Zenész Színház egyik emblematikus művévé vált. Az István a Király műfajilag is áttörést hozott, ugyanis közelebb hozta egymáshoz a hagyományos színház, valamint a rock és popzene világát. Ezt tükrözte a szereposztás is, amelyben neves színművészek mellett olyan ismert rockénekesek kaptak szerepet, mint Varga Miklós, Vikidá Gyula, Nagy Feró és Deák Bill Gyula. Az 1983-as ősbemutatóval pedig kezdetét vette a rockopera máig tartó siker története. Most hallgassuk meg a Nincs más út, csak az Isten útja című dalt Varga Miklós és Vikidá Gyula előadásában. Túl az Operencián.
1: Uram, magadhoz szólítád az én atyám,

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A folytatásban Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, Gulyás Dénes előadásában. Jó rádiózást!

0: Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Turay Ida színésznőre, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett érdemes művészre emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1907. szeptember 28-án született Budapesten. Derűs megjelenésével, kellemes énekhangjával, kedves humorával, kezdetben naivaként, később bölcs idős hölgyek megformálásával aratott sikereket. Olyan filmsikereknek volt részese, mint például az Ez a villa eladó, a Pesti mese, a Kölcsönkért kastély, az Egy szoknya, egy nadrág, a Janika, amit férje kifejezetten az ő számára írt, a Dériné vagy a Csínom Palkó. A közönség kedvence volt, akit mindenki csak Dusikának szólított. Turay Ida 1997. június 2-án távozott közülünk. És most következzen Budai Dénes és Mihály István filmslágere Turay Ida előadásában. A dal címe Aki bal lábbal kell fel. Túl az Operencián.
1: Égre túrj egy csemke, az a már négy-két lábján, aki ballába.

kedves hallgatóink. Bársony Rózsi a két világháború közötti operettjátszás egyik ünnepelt sztárja volt. Pályája szorosan összefonódott Ábrahám Pál operettjeivel, hiszen Budapesten és Berlinben is nagy sikerrel játszott a darabjainak főszerepeit. Temperamentuma, tánctudása és különleges színpadi egyénisége igazi operett csillaggá tette. Most az ő előadásában következik Dézi belépője. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Kálmán Imre egyik legismertebb és legkedveltebb operettje a Csárdás királynő, melyet 2019. szeptember 6-án mutatott be a Budapesti Operett Színház a Kossuth Díjas Vidnyánszky Attila rendezésében. Október 1-től 4 estén át ismét láthatja a közönség ezt a nagyszerű operettet a Budapesti Operett Színház színpadán. Most pedig következzen az operettből Szilvia belépője Kis Diana előadásában. Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Iszák Oszipovics Dunajevszkij muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára jönnek a hírek, majd utána érkezik a Húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Október 1-e az idősek világnapja, és ezen a napon ismét élőben szól a nóta a Dankó Rádióban. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön 13 órától újra stúdiókoncerttel várjuk Önöket. Vendégeink lesznek Hatvani Kis Gyöngyi, Szigeti Fercsi, valamint Nyári László és Cigány zenekara. Remek nóták, kiváló előadók, hamisítatlan dankó hangulat. Mindez október 1-én csütörtökön 13 órától élőben a Dankó Rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Tartsanak velünk, szeretettel várjuk Önöket!
0: Stúdió koncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Iskolai merényletre készült egy kamaszfiú Lengyelországban. Napos száraz idő várható, 20-25 fok is lehet. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a szerkesztőt Gál Andreát hallják. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Később tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is, az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Sesták Miklós nem tudja, mi az a Volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbevétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követett el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfogozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zárra levették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának több százmilliós ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügyének több gyanúsítottja is van, közülük két személyt tartóztattak le, jelenleg Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal kiegészítettek. Feltételesen szabadon engedték azt az 5 férfit, akit előző nap vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával egy nyugat-angliai katonai légitámaszpont közelében. A férfiakat azután fogták el, hogy a bázis felé tartó 3 gyanús furgonról érkezett bejelentés. Azt továbbra sem tudni, hogy a járművekben találtak-e robbanószereket. Iskolai merényletre készülhetett egy 13 éves fiú Lengyelországban. Az eset az ország északnyugati részén történt. A házkutatás során bajonettet és hentes bárdot is találtak a fiú holmiai között. Az ügyben hatósági eljárás indult. Sajtóhírek szerint a fiú korábban fasiszta és más szélsőséges témájú fórumokra regisztrált. És végül az időjárásról. Marad a napos száraz idő, éjszaka 4-10, holnap délután ismét kellemes őszi idő lesz, 22-25 fok közé melegszik a levegő, és hasonlóan szép napos időre számíthatunk a következő napokban is, csapadék nem várható. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó rádió húscsök prímása már is kezdődik. Mai első nótánk Sasnáci hallgatója. Nem érdemes sírni, ha gyötör a bánat. Az előadók Gáspár Anni és ifjabb Berki Béla zenekara. A felvétel pedig 2022. júliusában Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A következő felvételt is ebből a műsorból hozzuk Önöknek. Mondja meg annak a kislánynak címmel, majd Farkas Rozika énekel, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. A művésznő 2025-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Majd egy olyan előadó következik, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díjasa lett. Ő ifjabb Sárközi Lajos, aki majd zenekarával együtt Jenei Gábornak játszik. Ilyen asszony való nékem. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Petőfi Sándor megzenésített verse után jöjjön a Zúg az őszi szél című dal Szöllősi Emese és Szalay Antal zenekarának tolmácsolásában. A Prímás 2025-ben cigányzenei díjas lett. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Benedekfi Katalintól és Baranyai István zenekarától szól majd az andalgó Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. A szeretőm Dunántúli, Utri Anna énekli a Kalmár Tibor és Fehér István csárdását Bura Sándor zenekarának kíséretével. Majd Puka Károlyék húzzák Nográdi Tóth Istvánnak, aki az Ég a kunyhó, ropog a nád című frissel érkezik.

érdi, pannonhalmi és budapesti dankóklubos felvételek következnek. Budapesten a mikroszínpadon készítettük azt a felvételt, amely Erdély Mihály csárdásából készült Tarnai Kis Lászlóval és ifjabb Berki Béla zenekarával. Ez lesz a Künn a dorozsmai határban. Ezt megelőzően Kolostyák Gyula énekel, Tordai Zoltán zenekarának társaságában. Kimentem én a szőlőbe, haj-haj-haj. De mindezek előtt jöjjön az a dal, amely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt. Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója következik, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Berki Péteré zenekara már is játszik Domoszlai Sándornak.

0: absolut. Fiatalos mai határban, de sok pacsirka madárdalok, és kész!
1: A folytatásban pedig egy 2022-es felvételt játszunk. Jaj, de szépen muzsikálnak! Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán hallgatóját Csík Józseftől és ifja Perki Béla zenekarától halljuk hamarosan. Utána pedig 1981-ből Bárány Pál László énekel Nem zörög a haraszt. Morvai Károly és Tüttő János dalát Bura Kovács Andor zenekara muzsikálja.

Árad a Duna vize. De jó kis csárdás. Ezzel a két dallal folytatjuk. Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándorné dalát majd Szász Kati énekli, és Baranyai István zenekara játsza. Szirbai László és Pálkerti Zsuzsanna frissét pedig Gáti Páltól és Terék József együttesétől halljuk. Csak is itt, a Dankó Rádióban.

valakire mindig vártam. Domboldalon áll egy öreg nyárfa, Molnár Csárdás és Csit csak rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Boka Károly és Heródek Sándorné szerzeménye, majd Kalmár Magda énekli el. A Csárdás Murgács Kálmán dala Gá Gabriellától és Járóka Sándor együttesétől hangzik el. Előtte Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból halljuk Gyöngy Pál és Zágon István dalát, Újvári Marika és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. De mindezek előtt jöjjön a hallgató Hendi János szerzeménye, már is Dócs Péter énekel, akinek Lakatos Miklós zenekara muzsikál.

Önöknél még mindig a Dankó Rádió szól, ez pedig benne Húscsak Prémás című műsorunk. Gerle Madár messze repült. Lente Lajossal folytatjuk, valamint Rápolti László és Pászti József György dalával. Aztán Leszler József és Bicskei Dániel andalgójára kerül sor, Sírdogál az őszi szél. A 2021-es Duna televíziós felvétel Mancinger Ferenccel és ifjabb Berki Béla zenekarával készült. Illaberek, nádak erek, Mura Sándor és Ságodi József csárdása

Kedves hallgatóink, ez volt Sándor Jenő és Kellér Dezső frisse, jó ital a kadarka. És lassan-lassan ez volt már a Húscsak Prímás itt a Dankó Rádióban. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, most búcsúzom, abban a reményben, hogy legközelebb is velünk tartanak, sőt, ha tehetik, addig sem kapcsolják ki a Dankó Rádiót, és a folytatásban is minket hallgatnak. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok! Itt a Húscsak Prímásban még szóljon a Csínom Palkó, Seres Vilmostól és Berki Péter zenekarától. Morvai Noémit hallották, viszont

0: Műsor ajánló. Népek dalai. Világzenei koncertek itt a Dankó Rádióban.
1: Szabó Tamás vagyok. Péntek este annak a zenekarnak az akusztikus koncertjét hallhatják, amely világslágereket ültet cigány zenei közegbe, és autentikus cigány dalokat is játszik. A csapat egyik motorja egy tévés tehetségkutató győztese, Olá Gergő. A Soul zenekar koncertjét világzenei műsorunkban hallhatják pénteken 23 órától.
2: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A parlamentben várja az esetleges rendőri intézkedést Hankó Balázs volt miniszter. Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Napos száraz idő várható holnap is. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztőt Gál Andreát hallják. Őrizetbe vették Sesztánk Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozóügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követette el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával a már letartóztatott Szívek Norbertel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át, de egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Közben a miniszterelnök este közölte, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal utasítására vették őrizetbe Sesztánk Miklóst. A szervezet jogosultságai tegnap léptek életbe, ez volt az első akció, amit az MVVH elrendelt. A parlament Hankó Balázs volt kulturális miniszter mentelmi jogát is felfüggesztette, amit az NKA ügy miatt kért ki az ügyészség. A Fidesz képviselője szerint minden döntése megfelelt a jogszabályoknak, és most a parlamentben várja az esetleges rendőri intézkedést. A Fidesz frakció vezetője közben azt mondta, jogi, politikai és anyagi elégtételt vesznek mindazokon, akik ehhez a politikai eljáráshoz asszisztáltak. Bóka János hajtóvadászatról koncepció. Eljárásról beszélt. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő leszögezte, pártokkal továbbra sem egyeztet az ügyben. A Tisza már korábban jelezte, hogy nem támogatja Szatmári Zoltánt, a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a titkos szavazáson. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a Zene világnapját. A programok között szerepel a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok több vidéki városban, köztük Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Az Óbudai Társaskörben Cigány György szalont avatnak, ahonnan a Bartók Rádió 15 órától élőben sugározza a Muzsikáló délután című műsort, majd Bősze Ádám Levél Áriák című műsora hangzik el. És végül az időjárásról. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződhetnek, majd napos száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok között alakul a hőmérséklet. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, hétvégén azonban már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Kedves hallgatóink, friss hírekkel holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket itt a Dankó Rádióban. Mára köszönjük figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Dankó Rádiót.
0: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

Jó estét kívánok! Az 1927-ben született Ötödi Rostás Károly becenevén Huttyán éneke indított a Táncházban című műsorunkat. A Hungaroton gondozásában 1976-ban megjelent Víg Rudolf gyűjtéseiből összeállított dupla albumon az ő jellegzetes nagybajuszos képe van, de azt hiszem nagyon sokan a Deep Forest számából ismerik énekét. Táncházban című műsorunkban ma Huttyánra is emlékezve roma előadók énekelnek, és adásunk végén dunántúli, bogyiszlói, illetve erdélyi cigányoknak játszott tánczenék csendülnek fel. A Víg Rudolf gyűjtéseiből válogatott dupla lemezről énekel a kótai Szabolcs-Szatmár megyei Balázs István, aztán a végegyházi Csongrád megyei Faragó Matild, Faragó István, Faragó Piroska, valamint Faragó Rudolf.

Да канал дела перелимчать, еще я на вегетарианца и буе.

Az eredeti felvételek után következzenek legendás roma zenekarok. A Kaiag, a Rományi Rota, a Kanizsa Csillagai és a Romengo Lakatos Mónikával.

cigány ugrósok következnek, a legendás bogyiszlói zenekar, Orsós Kis János, Orsós András, Kovács János, becenevén Köles, Orsós Lajos és Zsolnai József előadásában. A gyűjtők Halmos Béla, Vavrinec András és Virágvölgyi Márta voltak. Aztán pedig Sebő Ferenc gyűjtéséből szól egy részlet szintén a bogyiszlói zenekar előadásában, akik a csokornak a Nagyapáinktól címet adták.

Örkői és vajolai eredeti felvételek következnek, cigányoknak játszott táncdallamok. Az első felvétel érdekessége, hogy itt a hegedűt már egy szintetizátorral kíséri a muzsikus.

0: két remek erdélyi zenekar, az Üsztürű és a Heveder Csávás Iram címmel jelentetett meg egy albumot, melyen megidézték a helyi cigányoknak játszott táncdallamokat. Ez következik most Táncászban című műsorunkban. Utána pedig a kalotaszegi legendás zenész dinasztiák leszármazottaiból álló csűrös banda játszik egy mérai cigányrendet. A Szász Csávási és Mérai Muzsika előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A Szász Csávási cigányzenészek hivatalos muzsikálásokkor, légyen az falusi táncalkalom, városi táncház vagy koncert, mindig kivasalva, szépen kiöltözve jelennek meg. Ha viszont a cigánysoron, saját lakóhelyükön találkozunk velük, akkor teljesen besimulva a környezetbe, cigánygöncökbe találjuk őket. Csak a magabiztos viselkedésük különbözteti meg muzsikusainkat a többiektől. Közönséges hétköznapokon ugyanúgy élik napjaikat, mint a többi cigány. Ház körül tesznek-vesznek, és néha lovaikkal foglalatoskodnak. A jó zenészek a többi cigánynak csak úgy nem kezdenek el muzsikálni, ami viszont gyorsan megváltozik, ha mikrofon jelenik meg, ha vendég érkezik a cigánysorra. Ilyenkor gyorsan előkerülnek a hangszerek. Itt minden hangszernek számít, a fakanától a mosdótálig, melyeken mindenki tud valami ritmusjátékon alapuló zenei motivumot hozzátenni. A vonós hangszereken is ezek a pattogó ritmusok köszönnek vissza, és ha netán egyedül marad egy hangszer, mint például egy brácsa, teljes értékű táncra, mulatírozásra csalogató ritmus alapot tud szolgálni, akár egyedül is. Ha viszont a tempó lelassul, a cigány keservesben megszólaló hangok szabadon követik a cigány lélek kisebb ritmusjátékokkal fűszerezett hajlításait.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Ezzel a műsorral esténként jelentkezünk 9-től éjfélig, és színes világzenei csokrot nyújtunk át. Ezekkel a muzsikákkal beutazzuk az egész világot. Mai műsorunk első órájában hallunk biztosan dalt a mexikói Natalia Lafourcade hangján, a svájci Hermanos Gutiérrez közreműködésével. Aztán játszik a cimbali band egy dalszól, amelyben Danics Dóra énekel majd, és a Vigad zenekar 2025-ös felvételét is meghallgatjuk. Kellemes rádiózást mindenkinek! Magyar világzenével indul a program. A Kerekes Band és a Dalinda 2026-ban úgy gondolta, hogy valami közöset kell alkotnia. Jól tették. Ilyen nagyszerű muzsikák születtek, mint például a most felhangzó

Itt a Népek Dalaim, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Benne pedig most irány Mexikó, Natalia Lafourcade énekel már is. 2025-ös Cancionera című korongjáról hallgatunk egy dalt. Ebben a sokszoros Grammy és Latin Grammy díjas mexikói énekesnő egy újabb oldaláról mutatkozik be. A dalok hangulata a mexikói zene aranykorának színházi díszleteit idézi. Romantikus dallamok, álomszerű képek keverednek benne. A lemez címe a művésznő egy belső lényét szimbolizálja, a Cancionerát, vagyis a dalos nőt, aki kérdez, tükröt tart és felszabadítja azokat a hangokat, amelyek korábban talán rejtve maradtak művészetében. A lemez készítése közben kezdett el festeni, ahogy megfogalmazta, mintha a dalok mellett egy másik nyelven, a festészeten keresztül is megnyílt volna előtte ugyanaz a világ. Natalia Lafourcade következő dalában az Hermanos Gutiérrez közreműködik. A latin gitár finom filmzenéket idéző hangzása találkozik az énekesnő bensőséges zenei ényével. Világzene Mexikóból ez a Luna Creciente, Natalia Lafourcade énekel.

népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A Cimbali Band vezetője Unger Balázs azt mondja, náluk a repertoár kialakításában a legfontosabb, hogy azoknak a vidékeknek a hagyományos zenéjét tekintsék alapul, ahol megtalálható a cimbalom. Az égei-tengeri szigetvilágtól kezdve a Kárpát-medence népzenéjén át a török területek tradicionális muzsikájáig, ahová sokak számára nem ismert tényként szintén eljutott a magyar zenében használt cimbalom őse. Ezeknek a vidékeknek a zenéjét próbálják ötvözni népszerű műfajokkal, mint például a jazz vagy bizonyos könnyű zenei stílusok, amelyekben még megállja a helyét központi hangszerként a cimbalom. Ami ugye egy elég sajátos hangszer, és az a legnagyobb előnye, hogy jól tud alkalmazkodni mindenféle zenei világhoz. Emiatt szerencsés, ha az együttes tagjai többféle zenei műfajban is jártasak. Ők következnek most. A Dankó Rádióban játszik az Unger Balázs vezetésével működő cimbali band.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádió.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

kiváló világzenék a Dankó Rádióban esténként 9-től éjfélig. Most egy hazaival folytatjuk, a Vigad zenekar debütáló korongjáról szól egy felvétel.

családi szálak is fűzik a csapatot. A felvételen Kompos Kátya is szerepelt, a lemez végén megszólaló klarinész szólóval ráemlékeznek. Így ez a dal egyszerre a lemez lezárása és egy csendes emlékezés egy kivételes előadóra. A Vigad zenekar felvételét hallgatjuk, íme a Zajdi Zajdi.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével Afrikából.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék a Dankó Rádióban. Nagyon sok kiváló muzsika, olyan dalok, amelyeket máshol nem igazán lehet hallani. Éjfélig tart ma is ez a világzenei utazás. Benne pedig a következő órában hallunk dalt a Parnograsztól. Nem gondoltam, hogy így járok. Aztán egy görög-magyar formációval is megismerkedünk, ez a Neybahar zenekar. És hallunk dalt az ír Jevagabunz csapatától is. Kellemes rádiózás továbbra is mindenkinek. Ezt az órát Afrikában kezdjük Oliver Mtukudzi felvételével. Világzene következik Zimbabwe-ben.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Roma muzsikával folytatjuk, 8 évet kellett várniuk a Parnograszt zenekar rajongóinak, hogy a koncertélmények mellett új lemezt is a kezükbe vehessenek. Ez lett a 2019-es Már nem szédülök című album. Arról, hogy miért telt el ilyen sok idő, a zenekar vezetője Olá József azt mondja, soha nem kapkodják el a lemezfelvételt. Mindig megvárják, hogy megérjenek a dalok, ne az legyen, hogy a stúdióban kell ilyen megtanulni, mert az időben is, pénzben is sok. Ráadásul a lemezen is hallatszik. A felvétel hamar megvolt, a keverés húzódott el. Nagyon ráérősen csinálták. A rajongók már rágták is a fülüket, arra törekedtek, hogy széles legyen a repertoár. Olá József azt mondja, régi vágya volt, hogy tegyenek a korongra olyan korábban játszott dalokat is, amelyek személyes kedvencek, de már új köntösben ismeri a közönség őket. De nem vitték el populárisabb irányba a lemezt, próbálták meghagyni azt a lüktetést, amely a korábbi lemezek gerincét is adta. Következzen most egy dal a Parnograszt 2019-es lemezéről. Nem gondolom,

Tankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a Népek Dalai. Folytassuk egy görög-magyar zenekarral, 2019-es bemutatkozó lemezükről következik egy dal. A formáció neve Meybahar, az égei tenger és a kis-ázsiai kultúrák zenei gyökerein keresztül vezet el bennünket a csapat lelkünk belső rezdüléséig. A sokszínű hagyomány jelenik meg dallamaikban, és ez a csapat saját érzékeny hangján keresztül szólal meg. A görög és a török zenei örökség által közvetlenül inspirált dallamok, valamint a Meybahar által bemutatott eredeti kompozíciók közös úton haladnak az ütőhangszerek izgalmasan változó világával, egyértelműen utalva az indiai misztikára. A zenekar kezdetben duóként létezett, a két alapító tag Marília Pilti, aki a cimbalommal rokon, szantúron játszik, illetve Kopcsik Márton, akinek a hangszere a hegedű, illetve egy saját fejlesztésű zengőhúros brácsa. A zene pulzusát Krolikovszki Dávid ütőhangszereken, Varga Merse dohollán és keretes dobon, Takács Péter pedig tablán biztosítja. Ritkán hallható fúziója ez a mai dobhangzásnak, a közel-keleti kézi ütőhangszeres technikának és a gazdag indiai ritmus hagyománynak. 2019-es világzene következik itthonról, ez a Meybahar muzsikája, a Gift Opuola.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

kapcsolódik össze. Negyedik korongjukról szól mindjárt egy dal, amely fontos fordulat a pályájukon, hiszen ezúttal minden dalt maguk írtak. A lemez hangzása gazdagabb lett, 10 közreműködővel dolgoztak, és az akusztikus hangszerek mellett zongora, szintetizátor, valamint finom elektronikus részletek is megjelennek. A hangszerelés kiszélesedett, a dalok témái azonban minden korábbinál személyesebbek. Az otthonról, a barátságról, az elvesztett társakról és a közös emlékekről szólnak. Four Walls, vagyis 4 fal, ezennek a dalnak a címe, amely mindjárt megszólal. Brian és társa életének egy nehéz időszakát idézi fel, amikor egymás után többször is el kellett hagyniuk otthonokat. A dal a vándorló életformától a letelepedés felé vezető útról beszél, de nem a keserűségre helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább arról a reményről szól, hogy a bizonytalanság után egyszer valódi otthonra és nyugalomra találhatnak. Következik a Ye Vagabonds formációja Írországból, a dal a Four Walls.

0: rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Játszik nálunk mindjárt a Holdal a Nap.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Még egy órán keresztül szólnak a világzenék, de milyen különleges muzsikák. Például hallunk dalt egy kurd énekestől, Mohammad Sifkántól is. 2024-es lesz a Do You Have a Lover or Not? Aztán angol világzenével is készülünk, ez 2026-os The Wild Wild Berry címmel, és kanadai muzsika is szól majd török nyelven, előadói Parisa Karimi Molán és a Tehráni Dom. További jó rádiózás mindenkinek, azt ígértem, hogy a Holdal a Nap zenekar játszik nálunk már is. Betartom az ígéretet, a dalban Lakatos Mónika közreműködik, a címe Erdő.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Következő előadónk Muhammad Sifkan, egy kurd származású szíriai énekes és zenész. Ő Írországban éli új életét, miután menekültként elhagyta hazáját. Sifkan, aki eredetileg sebészeti asszisztensnek tanult, 2016. decemberében érkezett Írországba családjával, miután Szíriában az Iszlám Állam terrorszervezet egyik fiát meggyilkolta. Zenéje, amely a kurd, arab és a török hagyományokat ötvözi, az évek során az ír zenei szintér fontos részévé vált. Első korongja az I Am Kurdish, amelyen hagyományos dalok és saját szerzemények is szerepelnek. Igen pozitív fogadtatásban részesült, és ez segítette a művészt abban, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki az ír zenei közösséggel. Muhammad Sifkan zenei karrierje azonban korábban még Szíriában indult, ahol Buzukin egy hosszú nyakú anatóliai lanton játszott. Stílusát persze jelentősen befolyásolta a szíriai polgárháború és családjának sorsa. Amióta Írországban él, Sifkan nem csak a helyi közösségekben, hanem szélesebb körben is elismert művésszé vált, és zenéjével a kurd nép történetét és kultúráját közvetíti. Ezzel a kurd zenei örökség ünnepli, valamint az ír és a kurd kultúrák közötti kapcsolatot erősíti. Mutatjuk, hogyan. Muhammad Sifkan muzsikája következik. Ez a Do You Have a Lover or Not? Most a Dankó Rádióban.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A következő muzsikával irány most Anglia, a londoni kísérleti folk élet egyik karakteres együttese, a Goblin Band következik. A zenekar egy olyan nyitott közegből érkezik, ahol a különböző formációk rendszeresen játszanak együtt, és egymás felvételein is közreműködnek. Ebben a közösségben a népzene nem lezárt örökség, hanem folyamatosan alakuló zenei nyelv, amely mai hangzásokkal és társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. A Goblin Band korai és középkori dallamokból, valamint az angol folk hagyományából merít. Zenéjükben ugyanakkor a saját készítésű felvételek és a politikát sem kerülő szemlélet révén a punk szellemisége is jelen van. Hegedű, harmónium, harmonika, tekerőlant és furuják alakítják hangzásukat, amely egyszerre lehet nyers, játékos és meglepően érzékeny. Első lemezük címe ez lett A Loaf of Wax. Egyetlen este alatt vették fel élőben egy klubban. A felvételek megőrizték a koncert közvetlen energiáját, dalaik között évszakokhoz, munkához és közösségi alkalmakhoz kapcsolódó énekek ugyanúgy helyet kapnak, mint a néphagyomány lelkileg mélyebb, sötétebb történetei. Hallgassunk világzenét 2026-ból, Angliából, Londonból, a Goblin Band játszik. A dal a The Wild

Itt a Népek Dalai, a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Következik most egy világzene Kanadából. Hazájában az előadó nőként nem léphetett nyilvánosan színpadra. Iráni születésű ugyanis Parisa Karimi Molan. Énekelni ezért csak titokban tanulhatott zárt ajtók mögött. Mesterei között ott volt az iráni klasszikus énekművészet egyik kiemelkedő alakja, Parisa is, aki az évszázados múltra visszatekintő Avaz, a hagyományos perzsa éneklés művészetét adta tovább neki. Molan ma már Montrealban él, ahol újra szabadon énekelhet. Első korongja ezért nem csak bemutatkozás, hanem a szabad éneklés örömünnepe is. Énekében egyszerre van jelen ez az öröm, a fegyelem és az a belső erő, amelyet a hosszú hallgatás évei formáltak. A lemezen a tehrani drom zenészei kísérik. Érdekesség, hogy egy moldovai harmonikás is megszólal az anyagon, akinek játéka természetesen illeszkedik a perzsa klasszikus és népzenei alapokhoz. A dalok Parisa Karimi Molan kelet-azerbajdzsáni gyökereit is előtérbe helyezik, és többnyire női nézőpontból közelítenek az iráni hagyomány történeteihez és azok alakjaihoz. Világzene következik tehát iráni gyökerekkel Kanadából. Előadója Parisa Karimi Molan, a dalban közreműködik a

0: Jongo.
1: Hamarosan éjfélkor véget ér a népek dalait, a Danko Rádió világzenei válogatását hallották. Én búcsúzom, köszönöm figyelmüket, a gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkat újra meghallgathatják a Media Klikken, ami nem csak egy weboldal, hanem egy alkalmazás is. Én búcsúzom, a népek dalai szerkesztő műsorvezetőjét, Szabó Tamást hallották.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Belepte a határt a dér. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük mai hústök prímásunkat itt a Dankó Rádióban, Kárpáti Zoltán és Sejmesi Sejderezső hallgatójával. A 2021-ben készült felvételt Jenei Gábortól és ifjabb Berki Béla zenekarától játsszuk. Majd Tóth János és Horváth Zoltán andalgójára kerítünk sort, a jó bor az drága. Német Csicsó József és zenekara játszik Bányai Márton kíséreteként. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

De ki tudnám panaszolni magamat? Muskátli virág, ez a kislány papucsot varratott, és répa, répa, sárga répa. Nos, ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Szerdahelyi János és Marcali Frigyes szerzeménye. A 2025-ös esztendő Magyar Nóta díjas a Farkas Rozika énekli majd Tordai Zoltán zenekarával. Előtte Lugosi Katit és Duka Péter együttesét halljuk. Somogyi Erika a muskátli virággal örvendeztet meg minket, Cserkuti Sándor andalgóját Lakatos Miklós zenekara játsza el. De természetesen ezúttal is a hallgatóval kezdünk, már is jön Müller József és Pósa Lajos szerzeménye, Baksa Kató és Olá Kálmán zenekarának előadásában.

0: Q-Radio.
1: Eso que es ya.

Y es esta serena guapucharga mi soñalo hoy va nunca la paso. Y es esta serena guapucharga mi soñalo hoy va nunca la paso. Átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül én maradtam hárban. Azt a lökénykit igazán jaj megszerettem, más leli, más csókolja helyettem. Azt a lökénykit igazán jaj megszerettem, más leli, más csókolja.

Tatai, Hódmezővásárhelyi és Rimaszombati Dankóklubos felvételeket játszunk önöknek a folytatásban. Rimaszombat 2023. november 23-án látott vendégül minket. Színpadra lépett Tordai Zoltán zenekara, és többek között Szász Kati művésznő is. Hamarosan Hevesi József és Marcali Frigyes csárdását hallgathatjuk meg Paprika Show címmel. Kubányi György és Víg György dalát Tuli Tuli Tulipános Láda Tarnai Kis László énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Kényszeri Gyula csodálatos hallgatója már is kezdődik, szerelmes a nap a holdba, Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak Báder Ernő együttese játszik.

Önök továbbra is a Magyar Zene Rádióját hallják. Köszönjük, ha a folytatásban is velünk vannak. Folytatjuk ugyanis a Húst csak prímást. Egy hallgató jön, nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Sándor Jenő és Kellér Dezső dalát Fényes Györgytől és ifjabb Berki Béla zenekarától játsszuk. Majd ifjabb Magyar Imre és együttese Doma Hidi Lászlónak muzsikál Dankó Pista és Pap Zoltán egyik közös dalában. Ez a Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. 1963-ból szól majd.

folytatásban a 2023-as év magyar nóta díjasa 60-i kis Gyöngyi énekel. Lengyel Miska csárdása következik, Barna legény most kezd nékem tetszeni. Aztán Karcagi Nagy Zoltán folytatja ifjabb Déki Lakatos Sándor együttesével. Ez lesz majd Bajomi Bőmhümér és Pápai Molnár Kálmán frisse, a Majd, ha nékem sok pénzem lesz című dal.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

Vannak el nem csókolt csókok. Erős Béla hallgatójával folytatjuk a Húscsak Prímást, és egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Erős Béla dalát Benedekfi Katalin énekli, és Patai Zoltán zenekara játsza el. Majd ugyancsak ebből a műsorból, tehát a Jó ebédhez szól a Nóta címűből hozunk egy dalt, Valamit súgok magának, de ez már 2023-ban készült Szőlős Jemesével és Miskolci Valog Zoltán zenekarával. Tagadom, tagadom, Kubányi György nótájával Csala Judit érkezik, akit Melis György követ majd, ez a kislány megy a kútra. Ez lesz a nóta, melyet a művész úr elénekel nekünk.

A Jaj, de nagyon régen volt, és a Már én többet a főutcán című dalokat hamarosan Kalina Enikőtől, Dócs Pétertől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától halljuk. De előtte még ifjabb Sánta Ferenc zenekarának közreműködésével Barabás Izolda is darra fakad, vadgesztenye fehéret virágzik. Ifjabb Jónás Géza andalgóját, volt nekem egy déd nagyapám, Zsuzsa Mihály énekli el. A Duna Televízióban készült a felvétel 2023-ban Jónás Géza zenekarával. A prímás Varga Jenő az együttes élén. De mindezek előtt egy hallgató szól most, volt egyszer egy leányszoba, már is Gál Gabriella énekel, akinek Berki László együttese játszik. Itt, és csak is itt, a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, el kell búcsúznom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsak Prímás. Egy picit még muzsikálunk, Lisztes Jenőt hallgatjuk címbalmon egy 2023-as felvételről. Búcsúzom tehát valamennyi kollégám nevében, ezúttal is köszönjük, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy a folytatásban is így tesznek majd. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.